0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Jó reggelt, a hétvégén is korán ébredőknek, egy perccel vagyunk fél hat után, és bizony hűvös kés a reggelünk, csupán 9 fokot mutatnak a hőmérők, és én azt mondanám, hogy fázós a reggel, tehát kell egy vékonyabb kis kabát, vagy pulóver, vagy esetleg hosszú nadrág, aztán ezt majd lehet napközben cserélni nyáriasabbra, de higgyék el, hogy ennek a 9 foknak majd nagyon fogunk örülni, vagy örülnénk jövő héten, amikor majd érkezik az igazi nagy kánikula és az újabb hőhullám, úgyhogy ebből kell most egy kicsit töltekezni, felfrissülni, mert erre most még az időjárás ad lehetőséget, és viszonylagosan kellemes időre készülhetünk, de a következő napokban nagy léptékű melegedés vár ránk, olyannyira, hogy holnap már akár 30-32 fok is lehet, és bizony augusztus egy kifejezett erőteljes hősapkával köszönt ránk, tehát a nyár még, mondhatnám azt, hogy ránk rúgja az ajtót, mert hogy lehet bizony 40-42 fok is majd. Erről részletesen 6 órakor a friss információkban. Ha fókuszálunk a mai napra, és egészen pontosan a naptárra, akkor július 25-e van, szombat, Kristóf és Jakab napja, úgyhogy ezekre is majd kitérünk részletesen. Induljon ez a hétvége és ez a szombat velünk a Muravidéki Magyar Rádióval. A közvetlen segítőtársam a reggeli hangtechnikus Bencik István, a zenéket Király Boglárka válogatja, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyi Tündét hallják. 3 perccel fél 6 után az Oszcián zenél.

Említettem, hogy ma Kristóf és Jakab napja van. Hát július 25-e ugye fontos Jakab nap, és a hozzá kapcsolódó mindenféle hagyomány, hiedelem, de ha névnapokat nézünk, akkor őket lehet ma köszönteni. A Kristóf amúgy is egy gyakori férfi név, és a görög eredetű Krisztoforosz névből származik, jelentése Krisztust hordozó. Még a Jakab héber eredetű és bibliai név, a Jákob görög változatának a magyar megfelelője, jelentése sarkot fogó, elgáncsoló, csaló, akit a másik helyére lép, ezzel a jelentéssel bír a Jakab, és ott van a naptárban még a Valentin név is. Akik ma ünnepelnek, minden jót kívánunk, névnaposok, születésnaposok, házassági évfordulósok, legyen csodás ez a mai nap önöknek is, Isten éltesse az ünneplőket. Most 5 óra 38 perc van, a Maroon 5 érkezik Bródi János társaságában, és aztán hamarosan mezőgazdasági szaktanácsadás Jobbágy Klárával.

0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
1: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak! A tökfélék, a kabakosak, mint amilyen a cukkini, patiszon, sütőtök, a különféle dinnyék és nem utolsó sorban az uborka, köztudottan melegigényes növények, ám a tartós kánikula, ami 30 fok feletti hőmérsékletet jelent, náluk is komoly stresszt okoz. Ahogy az elmúlt adásban is szóltunk róla, a hőség a növények számára egy stresszes állapot. Először is azért, mert a hőség hatására a növények elkezdenek gyorsabban párologtatni, a virágok megéghetnek, és a terméskötés is leállhat. A nyár elején szépen megindult tökféléink már a sok helyütt eléggé megviselt állapotban vannak, még abban az esetben is, ha idén szépen indultak és nagy leveleket fejlesztve sikerült beteríteni maguk alatt a földet. Aztán teltek múltak a napok, és sokan panaszkodnak arra, hogy termés, még a jól fejlett növényeken is, alig van. Még ha meg is jelenik egy apró cukkini, az sok esetben elsárgul, lerohad, eltűnik a reményekkel együtt. A tökfélék termésdrámája a nyári melegben igencsak gyakori jelenség. És ebben nem egy betegség aludas, hanem egyszerűen az, hogy a növény csak porzós virágokat hoz, s a nagy meleg miatt gyenge a beporzás. Emellett kiskerti körülmények között, már ahol nincs csepegtető öntözés, nagyon gyakran a hibát még a rendszertelen öntözéssel is megfejeljük. Tehát az okokat leggyakrabban a gyenge beporzás, a túl nagy meleg, a rendszertelen öntözés okozza, ami már magában is a növény számára stressz. A nyári melegben, tehát a tökfélék esetében a virág nem mindig jelent termést. Azt jó, ha tudjuk, hogy a tökféléken külön vannak a porzós és a termős virágok. Amiből meg lehet őket különböztetni, hogy a porzós virágok hosszú száron nyílnak, a termős virágok tövén apró terméskezdemény látható. Kezdő kertészként könnyű azt hinni, hogy minden virágból egy cukkininek kellene fejlődni. A szezon elején azonban gyakori, hogy a növény először főleg porzós virágokat hoz. Ez bosszantó, de természetes lehet. Később jelennek meg, nagyobb számban, a termős virágok. Tehát, ha virág van, de termés nincs, először nézzük meg, vannak-e egyáltalán termős virágok. A terméshez ugyanis a beporzás a kulcs. Ha vannak termős virágok, de a kis termések elsárgulnak, elrothadnak, vagy nem fejlődnek tovább, biztos, hogy beporzási gondunk van. A tökfélék beporzását méhek, poszméhek és más rovarok végzik. Ha túl meleg van, akkor azonban a rovarok is kevesebbet mozognak, sőt, ha a tökökön kívül más rovarcsalogató nincs a kertben, az is gondot jelenthet. A gyenge terméskötés ennek a kontójára is írható. Ilyenkor vedhetjük be a kézi beporzást. Egy porzós virág virágporát óvatosan átvisszük a termős virág bibéjére. Ez kicsit furcsán hangzik, de kiskerti viszonyok között ez nem ördöngőség, hiszen csak néhány mozdulat. A cukkini pedig ezért nem fog megsértődni. Az elmúlt évek meleg nyarain a tökfélékben egyre több gondot okoz a nagy meleg, hiszen a virágok gyorsabban hervadnak, romlik a virágpor életképessége, a nagy meleg hatására a növény stresszbe kerül, s mindezek miatt a termések fejlődése bizony elmarad vagy akadozhat. Az tény, hogy a tökfélék szeretik a meleget, de a szélsőséges forróságot és a vele járó földkiszáradást nem. Ha a levelek napközben kókadnak, az lehet, hogy csak egy átmeneti reakció. De tartós vízhiány esetén a növény nagyon gyorsan gyengül. Ezért fontos a jó talajtakarás, az egyenletes öntözés és a megfelelő távolság a növények között, ami biztosítja az elegendő teret a fejlődésre. De nem csak a vízhiány, hanem bizony a sok víz sem kedvez a tökfélék fejlődésének. A cukkini és társai a nagy levelekkel nagyon sok vízpárol oktatására képes. Termés képzéskor pedig kiemelten fontos az egyenletes vízellátás. Ha ugyanis egyszer kiszáradnak, az azonnal maga után vonja a termés kezdemények gyakoribb elrúgását. Ha pedig sok a víz, főleg a pangóvíz, akkor a cukkini talaja nagyon gyorsan befülled. Ha pedig fentről sok a víz, akkor az a lombozatnak nem tesz jót, hiszen a tökfélék lombozata igencsak kényes a nedvességre. A nedvesség ugyanis számos betegség melegágya lehet, ami rövid idő alatt képes teljes mértékben tönkretenni egy növényt. Ezért mindig a tövek köré öntözzünk, s ne a leveleket áztassuk el. Annak se nagyon örüljünk, ha a cukkinink levélzete lombja hatalmas, ha túl sok levele van. Ha ugyanis egy növény csak levelet nevel, termés pedig alig, lehet, hogy túl sok nitrogént kapott, vagy túl jó körülmények között van, és csak a vegetatív növekedésre koncentrál. A túl sűrű lomb ezen kívül rontja a légmozgást, nehezíti a virágok megtalálását a beporzók számára, és melegágya lehet a gombás betegségeknek. Ha túl sok levele van egy cukkininek, akkor megtehetjük, hogy egy kicsit megkopasztjuk. Eltávolítjuk a beteg sérült földön fekvő leveleket. A növény ezáltal szellősebb, átláthatóbb lesz, de arra vigyázzunk, hogy nem szabad a növényt felcsupaszítani. Sok esetben figyelhetjük meg ennél a növénynél, hogy a kis tökök vége elkezd rothadni. Ez legtöbb esetben a rossz beporzással függ össze, de sokszor lehet víz vagy tápanyag felvételi hiba következménye is. Ha ugyanis a termés nem termékenyült meg megfelelően, akkor az emiatt nem tud tovább fejlődni, elkezd sárgulni, puhulni és rothadni. Ilyenkor nem a teljes növényt kell temetni, hanem a beporzás körül kell keresni a gondot. A hibás kis terméseket azonban érdemes eltávolítani, hogy ne maradjanak rajta a növényen. A tökfélék között a cukkini, úgy ahogy az uborka esetében is, ügyeljünk arra, hogy megfelelő gyakorisággal szedjük le róla a termést. Ne várjuk meg, hogy nagyra nőjön, hisz akkor már nem olyan zsenge, nem olyan finom. A rendszeres szedés a cukkini és az uborka esetében a növényt újabb termések képzésére ösztönzi. A túl nagyra hagyott termések energiát vonnak el tőle, a növény ugyanis azt hiszi, elvégezte a feladatát, neki láthat pihenni. A tökfélékről nagyanyáink azt tartották, hogy csak megfelelő rendszerben és rendszerességben tudnak teremni. Kedves hallgatóink, ha a cukkininken ebben a hónapban van virág, elegendő levél, de termés alig, azért ne essünk pánikba. Továbbra is öntözzük, időnként tápoldatozzuk, hogy amikor majd elmúlik a hőség, akkor robbanásszerűen elkezdjenek termést hozni, mert ha egyszer beindulnak, akkor azon törhetjük a fejünket, hogy kinek is ajándékozzunk még belőle.

nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Tappancs és társai.
1: Állatbarátok műsora. Július végén a Tappancs és társai című magazin már augusztus felé tekintget. Tudnillik, hamarosan sor kerül a Muravidéki vágtára, amely elsősorban a lóbarátoknak hoz újabb élvezeteket. Kedvcsinálásként a műsorban a lovak és azok kiképzése kap helyet Horváth Krisztina jóvoltából, aki 2023-ban lovasként szerepelt az akkori vágtán. A műsorban az állatorvosi rendelők közül most a Lendvait mutatjuk be, Mateja Kolár igazgató és munkatársa Tyásár Zserdin Zsálik állatorvos segítségével. Tartsanak velünk július 25-én 14 óra 15 perckor.
2: Időjárás. 6 óra pontos idő, jó reggelt kívánok, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Gyönyörű, tiszta, derült éggel indul ez a reggel, de meglehetősen alacsony hőmérséklettel. Lendván csupán 9 fokot mutatnak a hőmérők, viszont átmeneti lehűléssel egy kicsit átver bennünket a nyár, mert hogy a következő napokban bizony égető forróság érkezik, és ez a jövő hétre datálható. Még mondhatjuk azt, hogy egy-két napunk lesz a normális keretek között, és aztán visszajön újra a kánikula, úgyhogy erre érdemes készülni. Alapvetően napos időt kapunk ezen a szombaton, amit csak kevés fátyol vagy éppen gomoly felhő szűrhet meg. Jelentősebb mennyiségű csapadékra nem kell készülni, egy-egy felhő góc sodródhat fölénk, és ezekből kisebb futó záporok kialakulhatnak, de minimális az esélye ma a csapadéknak. Helyenként élénk lesz a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet ma 25 és 30 fok között várható. Mától beindul az intenzív melegedési folyamat, ami azt jelenti, hogy holnap már a 30 fokot is meghaladhatja a legmagasabb hőmérsékleti érték. Vasárnap egyébként felhőgócok sodródnak fölénk, illetve képződnek is majd térségünkben, de általában több órás napsütésre számíthatunk, és délutántól egyre nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, illetve zivatarok, többfelé megélénkül, megerősödik a szél. Vasárnap hajnalra 12-19 fok közé hűl a levegő, délután 29-34 fok valószínű. Hétfőn gyengén, közepesen felhős idő várható, kisebb záporok, zivatarok kialakulása is előfordulhat, marad az élénk erős szél, hajnalban 14-21, délután 27-33 fok valószínű. Kedden már napos időre számíthatunk, amit időnként gomoly felhők zavarhatnak meg, meg egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Többfelé élénk lesz a szél, kedden a hajnali 11-18 fok után, délután 24-31 fok valószínű, és aztán szerdától ráerősít majd a meleg. Nagyrészt derült napos időt kapunk a jövő hét közepén, csapadék nélkül, mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet hajnalban 12-19, délután 28-33 fok között valószínű. A csütörtök is derült napos időt tartogat, gyenge széllel, egy-egy hőzivatar előfordulhat, de kevés az esélye. Csütörtök hajnalban 13-21, délután 30-35 fokig melegszik fel a levegő, és tulajdonképpen onnan nincs megállás. Csütörtökön is derült napos idő várható, ahogy említettem, péntekre intenzívebb felhőzet érkezik, de csapadékra elvileg nem kell számítani. A felhősebb idő ellenére is akár 38 fok is lehet majd. Aztán a jövő hétvégén, szombaton, vasárnap 39-41 fokkal számolhatunk, derült napsütéssel, és onnantól ez a rekord meleg napokig tartja magát a mostani számítások szerint, a jövő hétvégétől egészen a következő hétvégéig marad a 40 fok közeli hőmérsékleti csúcs, sok napsütéssel, kevés gomoly felhő képződéssel, és már ott a hajnalok sem hoznak majd felfrissülést, tehát egy újabb hőkupola érkezésére lehet számítani, ami jelentősen megviseli majd a szervezetünket, de a mostani időjárás is sajnos hatalmas terhelés ról a szervezetre, mert egy nagy léptékű melegedés indul meg, és ez már egyre veszedelmesebb, legalábbis ez a hőhelyzet, meg a jövő heti hőkupola előtt is fennálló fronthelyzet nagyon-nagyon keményen hatást gyakorol, még a teljesen egészséges szervezetre is. Kapunk egy nagyon durva hőséglöketet, ami rengeteg tünet együttest hoz magával. Ez már a mai nappal elindul a gyors melegedési folyamat, és ismét jön a kánikula. És ez még most nem egyenesen torkolik a rendkívül veszélyes hőkupolába, mert holnap meg hétfőn még egy ciklon megtöri ezt a drasztikus melegedési folyamatot. Tehát ember legyen, aki ehhez tud bármilyen módon és könnyedén alkalmazkodni. Kifejezetten erős melegfront jellegű tünetek jelentkeznek ezen a szombaton, miközben talajszinten még alacsony a hőmérséklet. Ami erősen érkezik, az a fejfájás, a migrén, gyakori lesz a nehéz légzés, a leeső vérnyomás, szívelégtelenség, illetve a rosszul létek. Aztán erősödnek a gyulladásos folyamatok. Romlik például a frissen műtöttek állapota, egyre erősödő fáradtság érzet, bágyadtság, fokozódó figyelmetlenség válik jellemzővé, és ez most a hétvégi közlekedésben is nagyon komoly veszélyforrás. És a folytatásban sajnos egyre erősödő panaszokra kell felkészülni. Ezzel együtt is még ma ez a nap alkalmas arra, hogy felkészüljünk a romló humán meteorológiai helyzetre és a nagyon veszélyes hőhullámra. Már is őrizni kell a lakások hűvösségét, és akinek még nincs, szerezzen be ventilátort, akár mobil klímát, mert a következő napok bizony megterhelőek lesznek, és amennyire lehet, pihentessék a szervezetet ezen a hétvégén.
3: Közlekedési hírek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de hogy ez így is maradjon, vezessenek tényleg körültekintően és nagyon óvatosan. Természetesen számítani kell ezúttal is a Trafipax intenzívebb jelenlétére. A rendőrség a mai napon is kíméletlenül méri a gyorshajtókat, úgyhogy tényleg vezessenek körültekintően és óvatosan. Elsősorban ma Muraszombat körzetében állomásozik a mérőautó. Jó utat kívánunk! Hat óra 7 perc, most a pontos idő, Ladánymene 27-tel jövünk, és a Tégdet egy-egy slágerével, aztán hamarosan lapszemlézünk.

Lapozunk most bele a napi kalendáriumba, de helyette, ahogy ígértem, az Alai Hírlap természetesen, amiről beszámol, azt fogjuk mondani. A napi kalendárium majd egy óra múlva jön, 7 óra után, most még csak 6 óra, 14 perc van, de már úgy érzem, mintha egy órát ugrottunk volna. Szóval az Alai Hírlap mai száma is nagyon sok mindenről beszámol, és nagyon sok mindenről olvashatnak. Többek között arról, hogy történelmi siker született, uniós oltalmat kaptak a murai borok. Újabb rangos nemzetközi elismerés érte a zalai borászatot. Az Európai Bizottság hivatalosan is nyilvántartásba vette a murai oltalom alatt álló eredet megjelölést. A döntés azt jelenti, hogy a murai borok immár az Európai Unió egész területén

kiemelt földrajzi eredet védelem alatt állnak. További részletek a Zalai Hírlap mai számában, ahol arról is olvashatnak, hogy ritka vendéget sikerült lencse végre kapni Zalában, egy különleges ragadozót Csömödérnél. Egy ritkán látható ragadozó madár bukkant fel a térségben, ami igazán különleges megfigyelésnek számít. A békászó sas jelenléte Zalában valódi kuriózumnak számít, hiszen csak elvétve kerül a szemünk elé. Hogy mit kell tudni erről a madárról, az Zalai Hírlap mai friss számában erről is találnak egy cikket, no meg arról is, hogy idén először Zalaegerszeg is csatlakozik a Strandok Éjszakájához, országos kezdeményezéshez csatlakozik a város egy látványos nyári eseménnyel. A Strandok Éjszakája idén először érkezik meg Zalaegerszegre is. Részletek a Zalai Hírlap mai számában. Jó olvasást!

Egy igazi nyári sláger szólt mégpedig Rózsa Magditól. Nézzük, hogy milyen volt az elmúlt 24 óra rendőrségi szempontból, legalábbis itt a Muravidéken. 8 bűncselekmény történt, 2 közlekedési baleset, 3 esetben vadgázolás, gépjárműveket rongáltak meg ismeretlen elkövetők parkolóban, aztán 6 közrendsértés miatt kellett a rendőröket riasztani, és emellett kiadtak egy távolságtartási végzést, amely tiltja a kapcsolatfelvételt egy adott személlyel, vagy ugye helyszínnel. Hogyha a nyomozók 24 órás tevékenységét nézzük, akkor bűncselekmények tekintetében a rendőrök 3 csalással, 2 lopással, 1 hamisítással, rongálással, egy családon belüli erőszak ügyével foglalkoztak. És ha a közlekedési baleseteket nézzük, akkor 2 olyan baleset történt, amelyben 2 személy is könnyebb sérüléseket szenvedett. Ezen kívül volt 3 vadgázolás, és 2 autót parkolóban rongáltak meg ismeretlen elkövetők. A rendőrség pedig ma Muraszombat körzetében ellenőrzi gyakrabban a gépjárművek sebességét, úgyhogy legyenek óvatosak, meg egyébként is minden tekintetben, hogyha elutaznak hétvégére, akkor természetesen érdemes gondoskodni az otthonuk, illetve az autó biztonságáról is. Mindenki vigyázzon magára, jövő héten ráadásul jön a hőhullám, úgyhogy figyelmetlenebbek leszünk a közlekedésben is. Most a hétvégén pedig intenzív forgalomra lehet számítani, főleg az autópályákon, mind a tengerre, le és onnan föl, úgyhogy legyenek türelmesek és körültekintőek. Jó utat mindenkinek, és csodás reggelt!

Ez volt a Roxette és a The Look című slágerük, még Mary Fredrickson énekelt, és hát újra koncertezik ez a zenekar már az új énekesnővel és új felállásban. Ez viszont még a régi hangulatot hozta vissza nekünk. Érkezik még az Egyszer csak zenekar, aztán hamarosan fél hétkor lesz egy terepjárós hírünk, de előtte kávézunk egyet, mert nagyon sokaknak a kávézás nem csupán egy szokás, hanem a napnak egy olyan pillanata, amire azt tudják mondani, hogy az egyik legjobb pillanat. Ugye a kávé az, ha jól készítjük, és jó az alapanyag, akkor karakteres, nagyon gazdag az aromája, van egy ilyen krémes állaga, és még szerencsére, hogyha jó kávét választunk, akkor van benne magas fehérje tartalom is, és ha ez együtt találkozunk, akkor minden korty egyszerre nyújt valódi kávé élményt, és hát itt a nyári időszak, megjön a kánikula, és az a jó benne, hogy a kávét azt ihatjuk jéggel is egy forró nyári délutánon, vagy élvezhetjük most melegen a reggeli ébredés pillanataiban. Van, aki erre esküszik, hogy reggel kávé nélkül nem az igazi, úgyhogy készítsék el a remek kávéjukat, dőljenek egy picit hátra, hallgassák meg az Egyszer csak zenekart, és aztán majd további zenékkel jövünk, de közben megtörjük ezt egy rövid terepjárós hírrel.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét lesz néhány másodperc múlva. Köszöntöm a hallgatókat, a szombat reggeli hírmagazin jelentkezik egy témával. A csütörtök esti viharnak kellemetlen kísérője volt a zöld borsó nagyságú jégszemcsék. Szerencsére rövid ideig és sok esővel érkeztek. Hogy okozhatott-e károkat és mi a teendő egy jégeső után, arról Jobágy Klára szól.
2: A jégeső az egyik legveszélyesebb nyári időjárási katasztrófa. Percek alatt képes elpusztítani a termést, a növényeket. Szerencsénkre múlt este a jég sok esővel és csak rövid ideig érkezett, remélhetőleg sehol sem okozva nagyobb károkat. Bárhol és bármikor is esik ilyen égi áldás, fontos a növények minél hamarabbi átnézése, csak szükséges, megfelelő védekezés elvégzése. Szőlő esetében egy nagyobb vihar és jégeső után gyógyító hatása van a részkészítményeknek és a folpet hatóanyagnak, amelyhez valamilyen növényerősítő használatát javasolják, mint amilyen a protifert, az algoplazmin, a naturamin és az algovitán. Amire azonban oda kell figyelni, hogy egyes kombinációk használata előtt a használati utasításban ellenőrizni kell a fitotoxicitás esetleges előfordulását. A zöldséges kert is megsínyli egy jégeső következményeit. A tegnapi ütései azonban nálunk csak a tökfélék levelein és a salátán látható. A szőlő esetében felsorolt készítmények a zöldséges kertben is jó szolgálatot tehetnek, de speciálisan kerti felhasználásra lett kialakítva a plantella készítmények közül a bioplantella natur és a vita is, ezek bátran használhatók. Nyári időben a természetben nem minden irányítását tartjuk a kezünkbe, de tudással és megfelelő intézkedésekkel sok mindent tehetünk növényeink érdekében.

Miley Cyrus énekelt 6 perccel fél hét után. Jó reggelt mindazoknak, akik most ébredeztek. Július 25-e köszöntött ránk Jakab napja, és a Kristófok is ma ünnepelnek. Július 25-e sok szempontból jelentős nap, és talán pont a Jakab nap miatt is gyakran emlegetjük, és egy jelesebb dátum közé sorolható. Ráadásul ennek az évnek a 206. napjánál tartunk, és ma van Szent Jakab napja, idősebb Szent Jakab apostol ünnepe, aki a búcsújárók, a vándorok és a hajósok védőszentje, de ma van Szent Kristóf napja is, és Kristófhoz is ugye kötődik, hiszen ő az utazók, az autósok, vándorok védőszentje, és az emléknapja szintén a mai dátum. Hogyha a népi kalendáriumot nézzük, akkor a Jakab napja nagyon fontos időjárás és termésjósló nap. Jakab napja vihart szül, Magdolna sárban csücsül, tartja a népi rigmus, tehát ha ezen a napon viharos az idő, a néphit szerint zord, hideg tél várható. Ha viszont tiszta és napos az időjárás, akkor jó téli fagyokra lehet számítani. Úgy tartották, hogyha Jakab napján a hangyák sűrűn menetelnek, vagy bolyhokat építenek, az szintén a korai és kemény télnek a jele. De gazdasági hagyomány is kapcsolódik a mai naphoz, mert hogy ez a nap hagyományosan a zab betakarításának és a cséplés kezdetének az időpontja is. Időszakosan egyébként nagyon sok minden köthető még ehhez a dátumhoz, de a legfontosabbak valóban ezek. A régi idősek mindig figyelték az aznapi időjárást, és ebből látták azt, vagy tudták megjósolni, hogy a következő időszakban mire lehet számítani. Most viszont már a meteorológusok megmondják nekünk, hogy milyen időjárás várható, és azt tudjuk, hogy ma kellemes mérsékelten meleg, 25-30 fokkal, és átmeneti megtorpanás lesz a hőhullámban vasárnap, illetve hétfőn, akkor még érkezhet csapadék is, és aztán jövő hét 2-től gyakorlatilag megállíthatatlanul ránk tör a hőhullám, és a hétvégére már akár 40-42 fok is lehet a mostani számítások szerint, úgyhogy erre érdemes készülni.

Vagy nehogy túl késő legyen, ahogy ebben a dalban is Szikora Robi énekelte, időben szólok, hogy két meteorra is érkezik július utolsó éjszakáján, és az nincs olyan nagyon messze. Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát, a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák. Óránként 10-15 hullócsillag felvillanása várható majd az égbolton. A déli delta akvaridák gyorsabb, finom fénycsíkokat húzó meteorokról ismertek, az alfa kaprikornidák viszont ritkább, de időnként fényes tűzgömböket eredményeznek, és ilyen meteorokat adnak, amelyek még a hold erős fénye mellett is nagyon látványosak lehetnek, ugye a holdunk is telítődik. A meteorrajok észleléséhez, és ez a jó hír, nincsen szükség semmilyen távcsőre, szabad szemmel is szépen lehet látni, érdemes olyan helyet keresni, ami ugye fényszegényebb, tehát nincs mesterséges fény. A meteorrajok alacsony kiindulási pontja, és a majdnem teli hold miatt azonban a maximálisnál kevesebbet lehet majd észlelni, óránként 10-15 hullócsillagot. Viszont mind a kettő látványos lesz. Az alfa kaprikornidák meteorrajt egyébként 1871-ben fedezték fel, egészen pontosan Konkolytege Miklós. A neves csillagász alapította azt az intézetet, amelynek mai utódja a Konkolytege Miklós Csillagászati Intézet, ahol természetesen ezen az éjszakán megfigyeléseket is lehet majd megejteni, leadásul szakszerű vezetéssel, de aki csak simán szeretné élvezni ezt a gyönyörű látványt, ne felejts el a dátumot, július 30-ról 31-ére virradó éjszaka, érkeznek a delta akvaridák és az alfa kaprikornidák óránként 10-15 hullócsillaggal.

Az otthon itt van, énekelte Kohánszki Roy, ez volt a Roy és Ádám trió 2:43 után. Ugye 9 fokról indultunk, ha megnézzük most az országos helyzetképet, akkor mindenütt derült az idő, tehát a felhők eltűntek, derült idővel kezdünk, és ezért ennyire alacsony most a hőmérséklet, de hát nem csak Muravidékre jellemző ez a 9-10 fok, ami még mindig egyébként érvényes, Lendvára meg Muraszombatra, hanem másutt is azért alacsonyan alakul. Novameston 11 fok van, derült az idő, Posztojna derülték 9 fok, Szlovenygrádezben csak 8 fok van, a fővárosban Ljubljanában 12 fokot mérnek, Lissza 13 fok, jóval barátságosabb a hajnal, Portorosban derülték mellett 18 fokot mérnek, csak úgy, mint Novagoricán, ahol viszont felhős az ég. Cejet derült 9 fok, Maribor derült 10 fok van, és a Triglávon felhős az ég, most 6 fokot mutatnak a hőmérők.

Kondor Tomi, Heinz Biga Gábor után a Honey Beast érkezik az Éjfél után című slágerükkel, és bizony van, aki éjfél környékén, éjfél után indult útnak, pont azért, hogy a nyaralás célponthoz időben érkezzen reggel, és már egy teljes napot tudjon a tenger mellett eltölteni. Rengetegen indultak útnak autóval, úgyhogy élénk a forgalom az autópályán, főleg most szombat lévén ugye lefelé a tenger mellé, szlovén tengerpart, horvát tengerpart, Olaszország felé nagyon sokan indultak el, és már az éjszakai órákban is, így intenzív forgalomra lehet számítani a közutakon, úgyhogy mindenki vigyázzon magára, vezessenek türelmesen. Aztán délután ez majd megfordul, és ugye a tenger felől érkeznek majd nagyon sokan. De szerencsére egyre többen gondolják úgy, hogy nyaralni autó nélkül is lehet, igaz, hogy lassabban, de sokkal élménydúsabban. Sokáig természetesnek tűnt mindenkinek, hogy a nyaraláshoz autó is kell, könnyebb bepakolni, akkor indulunk, amikor mi szeretnénk, útközben is megállhatunk, viszont az utóbbi években egyre többen fedezik fel az autó nélkül utazni, nem lemondás, hanem egészen másfajta élményt. Nagyon sokan vonattal, busszal, kerékpárral, vagy akár gyalog sokkal közelebb kerülhetnek ahhoz a helyhez, ahol éppen pihennek. Tehát mondjuk nem kell parkolóhelyet keresni, hanem tudunk az élményekre koncentrálni. Autóvezetés közben a figyelem, remélem, folyamatosan az útra összpontosul. Vonaton vagy távolsági buszon viszont akár olvashatunk, zenét hallgathatunk, beszélgethetünk, vagy egészen egyszerűen csak nézhetjük a tájat, és sokszor maga az odajutás is pont emiatt élménnyé válik. Ha városban vagyunk, akkor gyalog. Érdemes útnak indulni, hogyha nincs autó, akkor bizony többet fogunk sétálni. Ez elsőre kényelmetlenségnek tűnhet, de valójában így lehet felfedezni azokat a kis utcákat, kávézókat, parkokat, üzleteket, amelyek mellett autóból könnyen elsiklanánk. A legemlékezetesebb utazási élmények gyakran nem a híres látnivalókhoz, hanem ezekhez a váratlan felfedezésekhez tudnak kapcsolódni. Aztán, hogyha elmegyünk bárhova Európában, nagyon sok európai városban kiváló kerékpárutak várják a turistákat. Egy biciklivel könnyen elérhetők a strandok, akár egy kilátó, egy kisebb falu is, nem kell parkolót keresni, ráadásul a mozgás is része lehet a nyaralásnak. És bizony megvan az előnye annak, hogyha nem autóval megyünk, kevesebb lesz a csomag, kevesebb a stressz. Autó helyett tömegközlekedéssel utaznak nagyon sokan, és általában, aki tömegközlekedik, jóval tudatosabban pakol. Meglepően gyorsan kiderül, hogy a nyaralás nagy részéhez jóval kevesebb holmira van szükség, mint azt gondolnánk. Könnyebb bőrönd, nem csak kényelmesebb, hanem egy jóval felszabadítóbb érzés is. Ráadásul a vasúti közlekedés, vagy akár a távolsági buszok általában kisebb környezeti terhelést jelentenek, mint például az autó. Éppen ezért egyre többen választják már ezt az utazási formát. És hát szokták mondani, hogy nem mindig a kilométerek számítanak, az autó nélküli nyaralás megtanít lassabban utazni, tehát nem kell minden nap újabb és újabb helyeket kipipálni, néha elég egy város, egy tópart, egy kis falu, ahol valóban ráérünk majd körülnézni. A legnagyobb nyaralások sokszor nem azok, ahol a legtöbbet utazunk, hanem azok, ahol van időnk igazán jelen lenni, úgyhogy érdemes ezt is megfontolni, és tényleg nagyon sokan választják már a vonatot, vagy éppen a busz. Legutóbb is találkoztam egy kedves csapattal, idős hölgyek, közel a 80-hoz, és bizony Balaton környékéről felültek szépen a távolsági buszra, leutaztak Opátia térségébe, egy jót fagyiztak, és egy teljes hetet eltöltöttek, így visszafelé jegyük is megvolt, szóval lehet így is tervezni, szervezni, még az életkor sem szab határt, hogy hosszabb útra elinduljunk, úgyhogy még a nyárból van bőven, ráadásul a kánikulai időszakból is, úgyhogy érdemes ezt kihasználni. Nálunk jön a Honey Beast, hamarosan 7 órakor pedig friss hírek.

0: Tekintse meg ön is a hagyományos gabonabetakarítást az aratástól a kévekötésen keresztül egészen a cséplésig, lovakkal vagy korabeli cséplőgéppel.
1: Látogasson el Domonkosvára a hagyományos aratásra és cséplésre.
0: Bemutató július 25-én szombaton 9 óra 30-tól a Domonkosvai portánál.
1: 13 órakor muravidéki búza összeöntés a magyarok kenyeréhez.
0: 13.30-tól kultúrműsor.
1: Népzenei előadások.
0: Néptánc bemutató.
1: Pál Kriszti énekes fellépése.
0: Tambura zenekar Horváth Zsidányból.
1: Duo Teo.
0: Lesz kis vonatozás, gasztronómiai kínálat, a legkisebbeket pedig arcfestés és légvár várja.
1: Egésznapos kikapcsolódás Domonkosván minden korosztály számára, ahol a hagyományőrzés, a közösségi élmények és a muravidéki vendégszeretet találkozik.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oletti Zsuzsa hírszerkesztő. Lezárult a szlovéniai felsőoktatási intézményekbe való beiratkozás folyamata a 2026-27-es tanév első jelentkezési időszakában. A 3657 regisztrált diákból 2786 felelt meg a felvételi feltételeknek. 98,7%-ukat, azaz 2750-et vettek fel, ebből 1,3% szám szerint 36 fő kapott értesítést az Oktatási, Tudományos és Ifjúsági Minisztériumtól. A Szlovénia-Oroszország baráti társaság ma délelőtt 11 órakor hagyományos megemlékezést tart a Vörsicságon lévő orosz kápolnánál, amellyel tisztelegnek az ott eltemetett orosz hadifoglyok emléke előtt, akik az első világháború idején a Vörsicsen átvezető út építésekor haltak meg egy lavinaomlás következtében. Az ünnepségre az orosz kápolna alapításának 110. és a társaság megalakulásának 30. évfordulóján kerül sor. A Patrióták Európáért csoport szélsőjobboldali vezetői egyre aggasztóbbnak tartják a legutóbbi magyarországi politikai fejleményeket, és arra figyelmeztetnek, hogy Magyar Péter miniszterelnök miatt veszélyben van a demokrácia Magyarországon. Orbán panaszait Európa szerte visszhangozták a Patrióták Európáért csoporthoz tartozó politikai szövetségesek, Matteo Salvini olasz miniszterelnök helyettes és Marine Le Pen francia ellenzéki vezető egyaránt bírálta magyart és Brüsszelt. Ám az Európai Bizottság továbbra is támogatja a magyar kormányt, amelyet Európa pártinak tekint. Egy héttel ezelőtt az EU éves jogállamisági jelentésének bemutatásakor Michael Magaret biztos dicsérte a magyarországi reformokat. Donald Trump amerikai elnök új vámokat vetett ki 60 kereskedelmi partnerre, mert Washington szerint ezek az országok nem léptek fel megfelelően a kényszermunkával előállított termékek importja ellen. Az érintett országokra 10 vagy 12,5%-os vám vonatkozik. Az USA bejelentésére sorra reagálnak a nemzetközi politika képviselői. Kaja Kallas, az Európai Unió főképviselője vitatta Washington indoklását az új vámokkal kapcsolatban. Szerinte az európai munkajogi szabályok és munkakörülmények éppen azt bizonyítják, hogy az amerikai vádak nem állják meg a helyüket. Sport. Tadej Pogácsár bravúros győzelmet aratott a Tour de France 19. szakaszán. Ezzel a szlovén szuperklasszis megnyerte pályafutása első Alpe-d'Huez-i hegyi befutóját, és megszerezte az 5. etap győzelmét az idei versenyen. Pogácsár másfél kilométerrel a cél előtt érte utol a szökést, majd emberfeletti hajrával mindenkit maga mögött hagyott. A GAP és az Alpe-d'Huez-i közötti 127,9 kilométeres táv végén. Győzelmével Pogi még Marco Pantani 1995-ös legendás csúcsát is megdöntötte ezen a kultikus emelkedőn.
2: Időjárás.
1: Többnyire napsütéses időben lesz ma részünk, az időnként megélénkülő délnyugati szélben 26-29 Celsius fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön zökkenőmentes a járműforgalom. A közlekedési rendőrség ma Muraszombat körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét a távolabbra tartók figyelmébe. Az élénk átmenő forgalomban 4 kilométeres autósor torlódott össze Gruskovje határátkelőnél Horvátország irányában, tájékoztatott az Utinform.

7 óra 7 perc van, már is folytatjuk Amanda Marshall-lal és a Peter Spannal, és hamarosan belelapozunk a napi kalendáriumba, is tartsanak velünk.

Ahogy ígértem, belenézünk most a napi kalendáriumba. Július 25-e van, és ehhez a dátumhoz is rengeteg minden kötődik. Többek között ezen a napon született Fellner Jakab, német születésű magyar építész, 1722-ben a klasszicizáló késő barokk építészet legkiválóbb mestere volt ő. Szintén a mai naphoz köthető Dugonics András, 1818-ban hunyt el az első magyar regény, az Etelka írója. 1871 az amerikai Seth Wheeler szabadalmaztatta a WC-papírt. A tekercses kivitelt is ő jegyeztette be 1883-ban, majd a New York állambeli Alabama-ban alapított céget, ez volt az első gyártó. Kezdetben csak az Egyesült Államokban ismerték, majd átterjedt Nyugat-Európára is, ahol kizárólag a tehetősek használták. A többiek mosakodtak, vagy kukoricacsóhét használtak. Hát ez a találmány ehhez a naphoz köthető, és 1871-hez. Szintén a mai naphoz köthető Gavrilo Princip neve is, 1800.

0: 1894-ben született, a szerb nacionalista, a Ferenc Ferdinánd elleni szarajevói merénylet elkövetője. A Ferenc Ferdinánd elleni szarajevói merénylet volt ugye az első világháború kirobbanásának a pillanata, és ugyancsak a mai naphoz köthető Louise Berlioz neve, aki 1909-ben saját építésű repülőgépével elsőként átrepülte a La Manche csatornát, mindez 117 évvel ezelőtt történt.
1: Nézzünk szét, vajon megérkeztünk, vagy csak itt vagyunk?

Nézzük még néhány eseményt, évforduló természetesen ehhez a mai dátumhoz. Rengeteg minden van, úgyhogy a teljesség igénye nélkül még hoztam néhányat. Többek között itt van John B. Goodenough neve. 1922-ben született ő. Ő Nobel-díjas amerikai kémikus, fizikus volt, és bizony ő a litium-ion akkumulátor megalkotója. A lítium-ion akkumulátorok kifejlesztésében elért eredményeiért kapta meg a 2019-es kémiai Nobel-díjat. 90 éves kora után is aktívan dolgozott találmánya továbbfejlesztésén, a szilárd test akkumulátorok kidolgozásán. Áttörését 1980-ban érte el az Oxford Egyetemen, ahol olyan akkumulátort hozott létre, amely nagyon gyorsan elterjedt a telefonokban, laptopokban és a táblagépekben, valamint szívritmus szabályozókban és más orvostechnikai eszközökben, majd később a ma használt elektromos járművekben is. 83 évvel ezelőtt, 1943-ban puccsal megbuktatták Benito Mussolini, olasz fasiszta diktátort. A politikus 1922 és 43 között Olaszország miniszterelnöki címét viselte, diktátorként irányította az országot. A puccs során Mussolinit letartóztatták. Pontosan 80 évvel ezelőtt, 1946-ban a Bikini szigeteknél végrehajtották az első víz alatti kísérleti atomrobbantást. Aztán 1985-ben született Nelson Angelo Piquet, brazil autóversenyző, a háromszoros Formula 1-es világbajnok Nelson Piquet fia. És maradjunk még egy picit a Forma 1-nél. 17 évvel ezelőtt, 2009-ben Felipe Massa súlyos fejsérülés szenvedett a Forma 1 magyar nagydíjon. Az időmérő edzésen a Ferrari brazil pilótáját az előtte haladó Rubens Barrichello autójáról leszakadt rugó talált a fejen. És ezen a hétvégén is Forma 1, szintén magyar nagydíj, az egész száguldó cirkusznapok óta már Budapesten és a Mogyoródi pályán, ma már időmérő edzések, holnap pedig a magyar nagydíj. Aki Forma 1-es rajongó, érdemes nézni a futamat, a szerencsések nyilván a helyszínen fogják, és aztán kiderül majd, hogy milyen lesz a holnapi verseny, hiszen holnapra pont vegyes időjárást ígérnek a meteorológusok, délelőtt még napsütés, délután pedig a napsütés mellett már megnövekvő felhők és helyi záporok is lehetnek. Lehet, hogy pont ezt teszi majd izgalmassá a holnapi versenyt. Mi pedig színessé a mai reggelt Sabrina Carpenterrel.

Búza adománygyűjtési akció van, és mindenkit várnak és arra buzdítanak, hogy vegyenek részt ebben. A Moravidéki Magyarok 2026-ban is megszervezik a búza adományok gyűjtését. Ennek helyszíne a Moravidéki Mintagazdaság Bánután, és augusztus 20-áig 8 és 15 óra között lehet ezeket a búza adományokat vinni, további információval pedig a 031 201 188-as mobilszámon szolgálnak.

0: Július 26-án felpesdül Dobronak. Jön a Jakab napi vásár és búcsú. Kézműves és házi finomságok, hűsítő italok, élő zene, nótaszó, fakörhinta és lovashintós kocsikázás várja a kicsiket és nagyokat. Jakab napi vásár és búcsú július 26-án reggel 8-tól délután 2-ig a Szent Jakab templom előtt Dobronakon.
1: Ma még kellemes, mérsékelten meleg, vasárnap hétfőn átmenetileg megy meg kis megtorpanás a melegedésben, és jövő hét közepétől intenzív hőkupola érkezik hőhullámmal és közel 40 fokkal. Így lehetne gyorsan, röviden leírni a következő egy hét időjárását, de hogyha ezt részleteiben nézzük, akkor ma alapvetően napos időt kapunk, kevés fátyol és gomoly felhővel, és viszonylag gyenge légmozgással, ma 25 és 30 fok között alakul majd a hőmérséklet. A mai nappal indul be az intenzívebb melegedési folyamat, de vasárnap és hétfőn ennek egy érkező nagyon gyenge hidegfront még gátat vet. Így vasárnap a délelőtti derűsebb, több órás napsütés után délutántól nagy eséllyel a megnövekvő felhőkből helyi záporok, zivatarok alakulnak ki. Holnap hajnalban 12-19, délután már 29-34 fok valószínű. A hétfő általában gyengén vagy közepesen felhős időt tartogat, záporokkal, zivatarokkal, többnyire megerősödő széllel. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű. Aztán kettől napos időt kapunk, csak fátyol és gomoly felhők szűrhetik, kedden még megvan az esélye egy-egy futó kisebb esőnek, meg az élénk szélnek, hajnalban 11-18, délután 24-31 fok várható, és ez még elviselhető. Aztán szerdától robban a hőhullám, napos idővel, száraz időjárással, mérsékelt légmozgással. Szerda hajnalban 12-19, délután már 28-33 fok valószínű. Csütörtök derült napos időt hoz, mérsékelt gyenge széllel, egy-egy hőzivatar előfordulhat, hajnalban 13-21, délután 30-35 fokig melegszik fel a levegő. Csütörtökön derűs, napos idő várható 30-35 fokkal, pénteken intenzívebb lesz a gomoly felhőképződés, gyakrabban takarja a napot, ettől függetlenül is nagyon meleg és füllett idő várható. Éjszaka 22-25 fokkal, napközben pedig 33-38 fok lesz a jellemző, és ezt még a következő napokban fokozni is tudjuk. A jövő hétvégén, szombaton, vasárnap rekkenő hőség várható, éjszaka nem megy 25 fok alá a hőmérséklet, napközben pedig akár elérhetjük a 40-41 fokot is. Azt követő hét is rekordmeleggel indul, és a mostani prognózis szerint egészen augusztus 6-áig, 7-éig kitart. Ez a nagyon meleg, extrém hőmérséklet 40-42 fokkal, és majd csak akkor látszik egy kis csökkenés a hőmérsékletben, de az sem lesz egyébként olyan nagyon nagy mértékű, mert akkor is napközben 33-35 fokra számíthatunk. Tehát augusztus eleje még tartogat egy igazi nagy és hosszantartó hőhullám a mostani számítások szerint. Intenzív változásban vagyunk, és a meglehetősen hűvös, hideg éjszakák és enyhén melegedő nappalok mellett mától érkezik egy erőteljesebb melegfront, és alapvetően melegfronti hatás is érvényesül. Elsősorban ez sokaknál igen erős fejfájást, migrént okozhat, gyakoribb lesz a nehéz légzés, szívelégtelenség, leeső vérnyomás, vagy akár rosszul lét, és sajnos erősödnek a gyulladásos folyamatok. Romlik például a frissen műtöttek állapota, erősödő fáradtságérzetet, bágyadtságot, fokozódó figyelmetlenséget tapasztalhatunk, és ez jellemzővé válik a következő napokban is, így a hétvégi közlekedésben is. Ez komoly veszélyforrás, úgyhogy készüljenek arra, hogy a folytatásban még erősebb panaszokra kell számítani, úgyhogy vezessenek körültekintően, óvatosan, és ha lehet, akkor pihentessék a szervezetüket ezen a hétvégén.
0: Közlekedési hírek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos fennakadásról nem kaptunk hírt. Jelenleg közepesen alakul a baleseti veszélyhelyzet, jók a fizikai feltételek, de a mától beinduló melegedés egyre kedvezőtlenebbül befolyásolja a vezetési képességeinket. Nagyon vigyázzanak a hétvégi erős forgalomban. Jó utat kívánunk! És a sebességgel is óvatosan, ma elsősorban Muraszombatban, illetve Muraszombat körzetében mérik a gyorshajtókat. A friss információk után a Carson Comával, Katie Tunsdale-lel és Muri Enikővel jövünk. 4 perccel vagyunk 7:30 után.

Hát valószínű, hogy zajos a reggel Domonkos Fán is, hiszen hamarosan 9 órakor kezdődik a program. Idén is hagyományos aratás és cséplés Domonkos Fán. A domonkosfai portánál 9 órától van gyülekezés, aztán 9:30-kor lesz a hivatalos megnyitó, utána aratás és cséplés bemutatóval. 13 órától muravidéki búza összeöntés a magyarok kenyeréhez, és 13:30-től lesz kultúrműsor, egész napos program tehát. Domonkosfán érdemes ellátogatni a hagyományos aratás és cséplésre, bemutatóval, nagyon jó kis program lehetőségekkel. De Dobronak is várja a látogatókat, hiszen Szent Jakab ünnepét tartja a település. Ma, július 25-én szombaton délelőtt 10 órakor kétnyelvű ünnepi szentmisével, 19 órakor pedig lesz zarándokok szentmiséje, illetve zarándokok találkozója a plébánia udvarán, még holnap délelőtt 9 órakor kétnyelvű ünnepi szentmisével kezdődik a program és a hagyományos Szent Jakab napi vásár és búcsú. Dobronokon 8 és 14 óra között ide is várnak mindenkit szeretettel, aki pedig esetleg Moreszke-Toplice környékén tartózkodik, vagy jó kis programot keres, akkor ma is természetesen lesznek koncertek, előadások, kirakodóvásár. Ma Eva Botó szórakoztatja a közönséget a nagy színpadon, a központban, közben pedig helyi termékek vására bemutatóval, és hagyományos nyáreste Moreszke-Toplicén ide is várnak mindenkit szeretettel.

Ez volt a Csillagtalan című dal Lotfi Begitől és a Margaret Islandtől. És ha már program lehetőségek, akkor Magyarországon a legnagyobb nyári fürdőfesztivál lesz a mai napon, Strandok éjszakája, amelyet a Magyar Fürdőszövetség szervez meg minden évben, és hagyományosan július utolsó szombatján. Ennek a rendezvénynek az a lényege, hogy a csatlakozó termálfürdők, strandok, akvaparkok, úszodák meghosszabbított nyitvatartással jellemzően éjfélig, vagy akár hajnali 1-2 óráig, és különleges éjszakai programokkal várják a látogatókat. Egyébként ezek az események mind a fürdő saját szervezései, általában színes szórakoztató műsorokat kínálnak a medencék mellett, vagy akár a vízben, tehát élőzenés koncertek, nagyon sok látványelem, medencés partik mellett retrodiszkó, sok helyen lesz fényfestés, lézershow, tűzzsonglőrök bemutatói teszik különlegessé az éjszakai úszodát, de lesznek éjszakai szaunaszeánszok, happartik, fáklyás fürdőzések, különleges masszázsok. Ezek mindig nagyon jó családi és aktív programok, de nagyon sok helyütt például még vízi mozit is szoktak szervezni gyerekeknek, sportversenyeket, gyerekprogramokat. Idén tehát július 25-e Strandok éjszakája. Érdemes megnézni, hogy a közelben van-e arra lehetőség, hogy akár éjszakai fürdőzést is be lehessen iktatni. Mi pedig folytatjuk most a reggelt még László Attilával, Kocsis Tibivel, 8 órakor pedig jönnek majd a friss hírek.

és a sötétben nem beszélt velem senki a környéken. Szobám négy fala között éltem, egyedül táncoltam a kötélen. De amióta megérkeztél, fényes a ház és édes a tél, neked megmutattam

0: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Bavec melletti Lépenában ma megkezdődik az SZDSZ párt hagyományos nyári tábora. Az egészséges lélekért, az egészséges nemzetben mottójú rendezvényt az önkormányzati bizottságok ülésével, valamint sportjátékokkal nyitják meg. Majd Janez Jansa pártelnök és más vezetők politikai értékelő beszédei hangzanak el. A tábor záró részében idén is sor kerül a Triglav megmászására, mégpedig augusztus 8-án szombaton. A több héten át tartó tábort kulturális és hagyományőrző rendezvények, társasági események, workshopok és előadások, kulturális estek és családi programok színesítik. Június 24-én lezárult a szlovéniai felsőoktatási intézmények első jelentkezési körének kiválasztási eljárása. A 3657 jelentkezőből 2786 felelt meg a felvételi feltételeknek. 98,7%-ukat, azaz 2750-et vették fel a 2026-2027-es tanévre. 36 fő, azaz 1,3% viszont nem felelt meg a követelményeknek, tájékoztatta az STA-t az Oktatási Tudományos és Ifjúsági Minisztérium. A felvett hallgatók beiratkozása július 24-e és augusztus 14-e között zajlik. A második felvételi kör számára fennmaradó szabad helyeket augusztus 19-én teszik közzé. A pótfelvételi ideje augusztus 20-a és augusztus 27-e között lesz. A 2026-os felsőoktatási felvételi eljárásban több mint 101 ezer hallgató nyert felvételt Magyarországon. A jelentkezők csaknem háromnegyede kezdheti meg tanulmányait szeptemberben. A legnépszerűbb képzési területek idén is a gazdaságtudomány, a pedagógus képzés és a műszaki tudományok voltak. Rekord létszámot ért el több nagy egyetem, miközben számos szakon jelentősen emelkedtek a ponthatárok. A legmagasabb bejutási küszöböt a Corvinus angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakán húzták meg 477 ponttal. Több déleurópai országban még mindig pusztítanak erdőtüzek. A hatóságok Franciaországban, Spanyolországban és Olaszországban a magas hőmérséklet és az erős szél táplálta lángok megfékezésével küzdenek, miközben sorra rendelik el az evakuálásokat. Az év eleje óta több mint 250 ezer hektárt perzseltek fel a tüzek az EU-ban. Olaszországban mintegy 6 ezer mentési szakember, köztük tűzoltók, erdőőrök és polgári védelmi tisztviselők küzdenek a Szicília szigetén tomboló tüzekkel. A regionális kormányzat szerint a legerősebb tüzek Casaboliban, Bivonában, Alimenában, San Cataldóban, Galati-Mamertinóban, a Madonie regionális természeti park egyes részein, valamint Szirakúza környékén lobbantak fel. Franciaországban két, Olaszországban pedig egy tűzoltó vesztette életét az oltásban. Sport. Az angol Bodana Sivanandan lett a legfiatalabb női sakkozó, aki 2600 élőpont feletti nagymestert győzött le, megdöntve ezzel Polgár Judit 38 éve fennálló világrekordját. A 11 éves és 4 hónapos herói iskoláslány azt a 19 esztendős Marc-Andrea Mauricit múlta felül, akinek 2628 élőpontja van, 2023-on pedig junior világbajnok volt. Polgár Judit 12 éves és 2 hónapos volt, amikor az 1988-as magyar bajnokságon nyert a legendás Portis Lajos ellen.
1: Időjárás.
0: Többnyire napsütéses időben lesz ma részünk. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 26-29 fok között tetőzik a hőmérséklet.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.

0: Tekintse meg ön is a hagyományos gabonabetakarítást az aratástól a kévekötésen keresztül egészen a cséplésig, lovakkal vagy korabeli cséplőgéppel.
1: Látogasson el Domonkosvára a hagyományos aratásra és cséplésre.
0: Bemutató július 25-én szombaton 9 óra 30-tól a Domonkosvai portánál.
1: 13 órakor muravidéki búza összeöntés a magyarok kenyeréhez.
0: 13.30-tól kultúrműsor.
1: Népzenei előadások.
0: Néptánc bemutató.
1: Pál Kriszti énekes fellépése.
0: Tambura zenekar Horváth Zsidányból.
1: Duo Teo.
0: Lesz kis vonatozás, gasztronómiai kínálat, a legkisebbeket pedig arcfestés és légvár várja.
1: Egésznapos kikapcsolódás Domonkosván minden korosztály számára, ahol a hagyományőrzés, a közösségi élmények és a muravidéki vendégszeretet találkozik.
2: Ez pedig már a bombonslágere, hamarosan 9 órakor Domonkosvára érdemes ellátogatni, meg a nap folyamán bármikor. A bombon után 7 zeneszám, én pedig hoztam egy gondolatot, ha már aratás ünnepe, Napóleon Hill mondta bölcsen, kapni mielőtt adnánk, ugyanolyan hiába való próbálkozás, mint megpróbálni aratni anélkül, hogy vetnénk.

Édes lesz az élet, benne volt ebben a dalban, a hét zene száma szólt az imént, és ugye tudják, a szombatokor már az új hét zene számát is választani fogjuk, mégpedig a következő órában. Viszont ha már édes élet, akkor a következő napok valószínűleg pont amiatt, hogy érkezik megint a kánikula, megédesíti azoknak az estét, akik szeretik a naplementéket, és most újra ugye melegebb éjszakák várnak ránk, így nagyon sok naplementés programot be lehet akár iktatni, és nyilván ilyenkor a nyári időszakban lehet a legszebb élményekhez hozzájutni, mert hogy a naplementében mindig van valami különleges, nyilván a napfelkeltében is, de a naplementében is, talán azért, mert ilyenkor a nappal lassan átadja helyét az estének, a rohanást, a lelassulás váltja fel, a fények pedig egészen más hangulatot adnak a tájnak. Nem véletlen, hogy a legtöbb romantikus emlék valahogy ehhez az időszakhoz kapcsolódik. Ráadásul a fotósok is nagyon szeretik ezt az időszakot, hiszen ők a naplemente előtti egy órát úgynevezett aranyórának nevezik, mert ilyenkor a fény különösen lágy és meleg, és ez az az időszak, amikor akár egy egyszerű piknik is tökéletes tud lenni. A következő napokban lesz erre lehetőség, mert hogy derült időt kapunk jövő héten már biztosan, ráadásul meleg, szinte forró éjszakák várnak ránk, hiszen a következő hőhullámban éjszaka sem megy majd olyan mélyre a hőmérő higanyszele, úgyhogy érdemes akár ilyen programot is betervezni. Sok minden nem kell hozzá, egy pokróc, aztán egy jó könyv, akár még naplemente előtt egyet lehet olvasni, valami finom elemózsia, nyári illatok, madarak, lassan kigyúló fények, ezt tudja adni a nyári este, és ami még marad belőle, érdemes is kihasználni. Nyilván, hogyha már elmegyünk egy ilyenre, akkor jöhetnek a fotók, és érdemes valami kilátót vagy magaslati pontot keresni, mindig ott a legszebbek. A naplementék és a nyárhoz hozzátartozik a naplemente mellett remélem, hogy a fagyizás, a hosszú beszélgetések, a csillagnézés, és jó sok élményt érdemes gyűjteni a következő hetekben, és ha már csillagnézés, akkor ugye a hónap utolsó éjszakáján még csillaghullást is láthatunk, úgyhogy érdemes időzíteni július 30-a éjszakára, mert akkor akár óránként 10-15 hullócsillagot is láthatunk.

0: These beautiful things that I've got.
1: Csodaszép dolgokról énekelt az imént Benszomban, már is itt van karamell a süsfel nappal, és ma már rendesen fog sütni, melegíti a levegőt. Hajnalban 9 fokkal indultunk, jelenleg Lendván és a közeli Muraszombatban is 16 fok van.

0: Átsütni fog, nem is kell kérlelni. Ládesú könyörtelen lesz jövő héten azzal a 40-42 fokkal, amivel riogatnak bennünket a meteorológusok. Úgyhogy mindenre föl kell készülnünk, hiszen a napnak azért van jótékony, meg kevésbé jótékony hatása. A nyári hónapokban a legtöbben azért lelkiismeretesen óvjuk az arcunkat a napsugárzástól, rendszeresen használunk fényvédőt, igyekszünk azért hidratálni a bőrünket, de sokszor például a kezeinkről megfeledkezünk, pedig nap mint nap az is ki van téve a napsütésnek, a gyakori kézmosásnak, vagy akár a fertőtlenítőnek. Nem véletlen, hogy a nyár végére sokan jóval szárazabbnak, érdesebbnek, vagy foltosabbnak látják a kézfejüket, hiszen a kézbőr, ha megfigyelik, akkor nagyon vékony, ugye kevés fagyumirigyet tartalmaz, ezért jóval könnyebben veszíti a nedvességet, mint azt gondolnánk. Gyakran használunk akár kézfertőtlenítőt, ami tovább fokozza a kiszáradását, napközben pedig a nagyon erős UV-sugárzás hozzájárul ahhoz, hogy pigment foltok és korai bőröregedés kialakuljon. Jó hír azonban az, hogy néhány egyszerű szokással sokat tehetünk azért, hogy a kezünk egész nyáron puha, ápolt és egészséges maradjon. Egy biztos, hogy a kezünk, a kézfejünk árulkodik a leggyorsabban az idő múlásáról, úgyhogy most nyáron különösen megérdemli a törődést, hiszen a napsütés a kezeinket sem kíméli. Az UV-sugárzás hosszabb távon bizony hozzájárul a pigmentfoltok kialakulásához, a kollagén csökkenéséhez, a bőrugalmasságának a mérséklődéséhez, és ha akarjuk, ha nem, a finom ráncok megjelenéséhez. Ezért a kézfej ugyanúgy megérdemli a fényvédelmet, mint az arcunk. Úgyhogy a hidratálás nyáron sem maradhat el. Sokan gondolják úgy, hogy a kézkrém csak téli kiegészítő, pedig nyáron is nagyon fontos, hiszen a könnyű állagú hidratálók ugyanolyan gyorsan felszívódnak, nem hagynak zsíros érzetet. Úgyhogy nagyon fontos lenne, főleg akkor, hogyha valaki például gyakran végez házi munkát, kerti munkát, kertészkedik, takarít, mosogat, akkor bizony fontos. Az esti kézápolás pedig csodákra képes, érdemes erre az időpontra időzíteni, gazdagabb kézkrémet használni, bemasszírozni, és alaposan hidratálni a kézfejet, ami reggelre majd érezhetően jóval puhább lesz. Úgyhogy ne feledkezzenek el a bőrápolás tekintetében a kézfejükről sem, hiszen nagyon erős UV-sugárzás várható a következő napokban. Már ma is eléri a 6-7-es értéket, a rekkenő hőségben pedig 8-ast meghaladó extrém UV-sugárzásra kell számítani. Nálunk pedig itt a folytatásban most a Kolozs zenél.
1: Megért, hogy olyan rózsa legyek, ami nem szúr, olyan szél, ami nem fúr.

5 perccel vagyunk 8:30 után, úgyhogy készítsünk is valami finomságot. Hát itt lesz megint a kerti grillezések időszaka, meg amikor a könnyebb ételek felé nyúlunk, pedig azt gondolom, hogy bizony fontos, hogy odafigyeljünk az étkezésre is a nagy melegben. A bruschettát legtöbben paradicsommal készítik, pedig ez az olasz klasszikus rengeteg izgalmas változatot rejt. Nyáron különösen jól működik például görögdinnyével, aminek most van a szezonja, édes lédús ízével meglepően jól harmonizál például a sós sajtokkal, a friss fűszer növényekkel. Az eredmény pedig kapunk egy nagyon friss, egyszerre ropogós és különleges ételt, ami tökéletes előétel, akár egy kerti vacsorához, vagy egy könnyű nyári uzsonnához. És amiért sokan szeretik, hát azért, mert a görögdinnyének van egy ilyen természetes édessége, tehát ennek remek ellenpontja a sós fetasajt, vagy a kémes ricotta, a pirított kenyér ropogósága, a bazsalikon frissessége, egy kevéske balzsam ecet, együtt olyan ízharmóniát alkot, ami elsőre talán egy picit szokatlannak tűnhet, de az első falat után higgyék el, hogy szeretni fogják ezt az ízvilágot, és hogy miért jó választás a görögdinnye. Hát érdemes olyat keresni, amelynek a héján jól látható, hogy érett, tehát hogy földön érlelődött, mert az nagy valószínűséggel édes is lesz. Hogyha megkopogtatjuk, akkor tompa mély hang árulkodik arról, hogy az egy finom dinnye. A görögdinnyés bruschettához pedig kell egy kisebb bagett, 25 deka görögdinnye, 15 deka fetasajt vagy ricotta, 2 evőkanál olívaolaj, friss bazsalikom, balzsam ecet, frissen őrölt fekete bors, kevés reszelt citromhéja, ezzel is hagyható, és nagyon könnyen el lehet készíteni. A bagettet felszeleteljük, meglocsoljuk kevés olívaolajjal, megpirítjuk, megsütjük aranybarnára, a görögdinnyét apró kockákra vágjuk, és ha szükséges, akkor a felesleges nedvességet leitatjuk róla. A pirított kenyérre kenjük a ricottát, vagy rámorzsoljuk a fetasajtot, ráhalmozzuk a dinnyekockákat, megszórjuk friss bazsalikom levelekkel, ráőrünk egy kevés borsot, és a balzsam ecetkrémet rácsorgatjuk. Néhány csepp olívaolajjal még befejezhetjük, és tökéletes előétel válik belőle, vagy egy könnyű vacsora is érdemes kipróbálni. És hogyha nyári időszak, akkor egész biztos, hogy főleg így hétvégén nagyon sokan grillezni fognak. Rengeteg olyan zöldség van, ami grillezve sokkal finomabb, mert hogy grillezni nem csak a húsokat szoktuk, hanem a zöldségeket is, egészen új arcukat fogják megmutatni a grill rácson, ami tökéletes, például a cukkini, a padlizsán, a kaliforniai paprika, a kukorica, de ugyanúgy lehet grillezni a spárgát, a gombát, a vöröshagymát. A lényeg, hogy ezeket érdemes fűszerezni, mert a legtöbb grillezett zöldség egyébként igénylés, például a frissen őrölt borsot, egy kis fokhagymát, egy kis olívaolajat, könnyű zöld fűszereket, tökéletes kiegészítője lehet bármilyen grillhúsnak. Úgyhogy érdemes ezeket kipróbálni, elkészíteni, mindenkinek kellemes hétvégét. A folytatásban pedig Noah Kahan jön, itt lesz Dallos Bogi, és hamarosan a Sky Hős is.

kerestem. Ez volt a Sky Hős slágere, mindjárt jön Dániel Fégergő, de előtte hoztam egy kis olvasnivalót. Nemrégiben jelent meg Karen Sean legújabb kötete, Három nyár címmel. Minden nyárnak megvan a maga története? Ezt a kérdést teszi föl a könyv alcíme. Ez egy romantikus, drámai és letehetetlen olvasmány, és három nyárba viszi el az olvasót. 1957, az ártatlanság nyara. A citromfák árnyékában Raffaella Parisi türelmetlenül várja, hogy a kis halászfaluba, Puglia tengerpartjára megérkezzenek a nyári vendégek. Leginkább a gazdag Franchetti család fia, Cosimóra kíváncsi. 1958 a következő évszámunk, ez lesz a változás nyara. Raffaella két szerelem között őrlődik, de választania kell a hagyomány és a szíve vágya között. És jön a sorsdöntő nyár, 1961. Vajon Raffaella kockára meri tenni az életét a jövőért, amelyről mindig is álmodott? A könyvben megtalálják valamennyi kérdésre a választ. A három nyár ugyanis úgy ragadja meg az első szerelem fájdalmát és reményét, ahogyan csak Karen Sean képes, olyan történet, amelyben könnyű elveszni, csodálatos, magával ragadó titkokkal és áldozatokkal átszőtt és letehetetlen regény. Az írónőről pedig azt érdemes tudni, hogy nemzetközi bestseller szerző, 29 regényéből eddig világszerte több mint 5 millió példány kelt el. Rendkívül termékeny alkotó, évi két új kötettel jelentkezik, történetei pedig nem csak a mély, bonyolult érzelmek, hanem az erősen atmoszférikus, emlékezetes helyszínek miatt is különlegesek. Az utazást kutatásnak tekinti, tehát minden új regény előtt elutazik az adott helyszínre, hogy első kézből tapasztalja meg azt a világot, amelyben a könyveinek szereplői mozognak. Egykor divatszerkesztőként éles szemmel figyeli meg az emberek viselkedését, stílusát és gesztusait, hogy aztán mindezt finoman beleépítse karaktereinek megjelenítésébe is. A szerző az angliai Sussexben él családjával és három kutyájával, és itt a legújabb könyve, Karen Sean a szerző, a kötet címe Három nyár, keressék a könyvesboltokban.

könnyű örömmel. Szólok, ha ma jól leszek, szóval max jövőre. Te is behálóztál, és egy olyan dolog lettél, amiről fogalmam sincsen majd, hogy hogyan jövök le. Kit Mihály, nem tudom, mit csinálsz. Ha veled voltam, soha nem adtam a minimál. Ezek belső kritikák, miket megtestesítesz. A dózis a fogva tartóját szereti meg.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A szlovén kormány ideiglenesen eltörölte a fontosabb üzemanyagok két fő adó és járulék terhét, az energetikai hatékonysági hozzájárulást és a CO2 környezetvédelmi adót. A motorbenzin, a dízelüzemanyag és az extra könnyű fűtőolaj esetében két hónapig így nem kell megfizetni az energiahatékonysági és a széndioxid kibocsátású levegőszennyezés környezetvédelmi díját. A hivatalos számítások szerint a benzin literje így közel 10 centtel lesz olcsóbb, még a dízel és a fűtőolaj literenkénti ára több mint 11 centtel csökken. Az intézkedés július 28-ától egészen szeptember 28-áig lesz hatályban. A hivatalos kormányzati portál tájékoztatása szerint a lépés célja annak megakadályozása, hogy a szabályozott kőolaj származékok ára túlságosan megugorjon. Magyarország 9 másik uniós tagállammal közösen azt követeli az Európai Uniótól, hogy gondolja újra az épületek és a közúti közlekedés kibocsátására 2028-tól kiterjedő új karbonárazási rendszert. Az Olaszország, Lengyelország, Bulgária, Ciprus, Csehország, Észtország, Görögország, Magyarország, Románia és Szlovákia által aláírt közös állásfoglalás szerint a jelenlegi gazdasági és geopolitikai környezetben az európai polgárokat nem lehet újabb klímaadókkal terhelni. A 10 ország ezért azt kérte, hogy az Európai Bizottság az uniós kibocsátás kereskedelmi rendszer mostani felülvizsgálata során az ETS 2 egészét is nyissa újra. A megnövekedett nyári kereslet és a várható áremelkedések miatt a horvát INA és a szlovén Petrol átmenetileg 300 literben korlátozta az egy tranzakció során tankolható üzemanyag mennyiségét a horvátországi benzinkutakon, írja a Portfólió. A társaságok tájékoztatása szerint az intézkedés célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, valamint annak biztosítása, hogy a nyári főszezonban az üzemanyag ellátás egyenletes maradjon. A korlátozás alól mentesülnek az autópályák melletti töltőállomások, illetve a hajók kiszolgálása. A horvát kormány várhatóan hétfőn dönt a következő két hetes időszakra vonatkozó maximális kiskereskedelmi árakról, amelyek kedden lépnek hatályba. A helyi sajtó értesülései szerint jelentős drágulás várható, amelynek során a 95-ös benzin ára 11 centtel 1,65 €, a gázolai pedig 22 centtel 1,81 € emelkedhet. A mezőgazdaságban és a halászatban használt kedvezményes gázolaj literenként ára 24 centtel, 1,26 € nőhet. Bemutatót tartottak Kijev mellett a pilóta nélküli légi járművek vezető fejlesztői és gyártói, illetve az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszerekért felelős parancsnokságának és az ukrán titkosszolgálatok képviselői, akik közvetlenül tervezői és végrehajtói az orosz terület elleni támadásoknak, amikor orosz csapás érte őket. A ballisztikus rakétával mért orosz csapásban 10 életüket vesztették pénteken, és mintegy 100 megsebesültek. Ruszlan Olinik, Kijev régió ügyvivő kormányzója közölte, hogy szombaton egésznapos gyászt tartanak a régióban. Sport. A szlovén férfi röplabda válogatott ma reggel elutazott Kínába, ahol a Ningpóban július 29-e és augusztus 2-a között megrendezésre kerülő Elit Nemzetek Ligája legjobb 8 csapatának tornáján vesz részt. A válogatott Törökországgal csap össze a negyeddöntőben. A mérkőzésre július 29-én szerdán 9 órai kezdettel kerül sor.
2: Időjárás.
1: Többnyire napsütéses időben lesz ma részünk, az időnként megélénkülő délnyugati szélben 26-29 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön zökkenőmentes a járműforgalom, a közlekedési rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.

Az új hét zeneszámát választjuk az önök segítségével, úgyhogy hamarosan számítunk arra, hogy telefonálnak, üzenetet küldenek benne egy-egy szavazattal, de ahhoz, hogy tudjanak szavazni, nyilván most is kellenek a javaslatok, úgyhogy már is indulunk az első dalocskával. Jön Des és Nagy Bogi és a közös dal Jó leszek újra.

Ez hát az első javaslat, Des és Nagy Bogi, Jól leszek újra, a második dalt. Már a TNT hozza, a legutóbbi slágerük érkezik, Ugye itt alszol.

Ez volt a második ajánlat TNT, ugye itt alszol, és jön még egy dal, ezúttal Király Viktortól, a sláger címe Zárt ajtók.

0: A hét zeneszáma.
1: Ez a mai három ajánlatunk, Dash, Nagy Bogi, Jó leszek újra, TNT, Ugye itt alszol, és Király Viktortól a Zárt ajtók. Most önök jönnek, várjuk szavazataikat. Jött jó néhány már e-mailben. Sziasztok, szavaznék a második dalra. Üdv, Máté Zalabaksáról küldte az üzenetet. Máténak köszönjük szépen. És Márta is írta nekünk, ő Tamarával az első dalra szavaz, két szavazat, tehát Nagy Bogéknak, és ha van telefonáló, akkor természetesen a telefonálót is meghallgatjuk. Telefonszámaink változatlanak, 575 17 18 és 575 17 19. Ma ne telefonálunk. Halló, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, kedves Sünde!
1: Üdvözlöm, Mária!
2: A harmadikra szavazni.
1: A harmadikra. Köszönjük szépen, Mária, minden jót önnek.
2: Én is minden
1: nagyon
2: jót
1: szép
2: kívánok
1: napot.
2: A viszont hallásra.
1: Viszont hallásra. Üdvözlöm önt is, jó napot kívánok!
3: Szervusz, drága édes Tündikim, Jutka vagyok, és az első darra szavaznánk ketten.
1: Két szavazat az első darra, köszönöm szépen, Jutka. Nagyon szép napot kívánok, és további jó rádiózást.
3: Nagyon szépen köszönöm nektek, jó erőt, egészséget és jó munkát kívánok.
1: Köszönjük szépen, itt van egy üzenet, és szia Tünde, jó napot kívánok mindenkinek, az első dalra szavazok, írta nekünk Ibolya Puszta Szent Lászlóról, és van telefonálunk is, üdvözlöm.
4: Szép üdvözlet, Tündike, mindjártunk a stúdióban, és én is az elsőre szavaznak, Ili. A viszonthallásra.
1: Köszönjük szépen, Ili, minden jót önnek is, jó egészséget, viszonthallásra. Aztán írt nekünk egy újabb üzenetet, Erzsi. A másodikra szavazunk, Erzsi Lentiből küldte, úgyhogy köszönjük szépen a TNT nevében is a szavazatokat. Van-e telefonálunk? Halló!
5: Jó napot kívánok! Gizi vagyok, és szeretnék szavazni az elsőre.
1: Az elsőre szavaz, Gizi. Köszönjük
5: igen.
1: Szépen.
5: És további szép napot, és jó munkát a viszonthallásra.
1: Önnek is minden jót, viszonthallásra. Halló, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, Kinte!
1: Üdvözlöm!
6: Giza vagyok, Gertjános Giza. Én kettő első szavaznánk az elsőre.
1: Az elsőre két szavazat. Rendben, Géza, köszönöm szépen.
6: Szóval szép napot kívánunk, jó munkát, a viszonthallásra.
1: Önöknek is minden jót, szép hétvégét, viszonthallásra.

E-mailben is jött szavazat, mégpedig Tiborral együtt László szavaz Nagyszaláncról, és az első dalra köszönjük szépen Lászlóéknak is. Természetesen várjuk még a további szavazatokat, telefonszámaink 575-17-18 és 575-17-19, de küldhetik e-mailben, vagy akár Messenger üzenetben is. Van három dal, Des Nagy Bogi és a Jó leszek újra, TNT ugye itt alszol, és Varga és Király Viktor, bocsánat, Király Viktor és az Árt ajtók.

0: Újabb üzenetünk van, szép jó napot kívánok, kedves Tünde, Erika vagyok Kondorfáról, és szeretnék szavazni a második dalra. Erikának is köszönjük szépen a szavazatot. És van telefonálunk is, halló, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Üdvözlöm, kedves Tünde, én Edit vagyok Söltőről.
0: Kíváncsian várom Edit a szavazatát.
1: Én a Király Viktorra szavaznék.
0: Igen. Már is megvan az ártajtóknak a szavazat. Köszönöm szépen, Edit. Legyen szép napja.
1: Az lesz, mert bucsú lesz, jakabnapi bucsú lesz, sőtöröd, már áll a nagy hasátor.
0: Ó, hát akkor ott nagy mulatság lesz ezek szerint.
1: Aztán lesz minom dánom, hasonló, mint arra, Lendva felé.
0: Lindlandva felé. Hát akkor nagyon jó kikapcsolódást a mai napon önöknek, és jó szórakozást.
1: Én is kívánok minden jót, és a legjobbakat.
0: Köszönjük szépen, szép napot.
1: Viszont.
0: Viszont hallásra.

0: Eddig vártuk a szavazatokat, a három dalra, és megszületett az eredmény is. Két szavazatot kapott Király Viktor, és a Zárt Ajtók 5 szavazattal lett a második, a TNT, és az Ugye itt alszol, és 12 szavazatot vitt Des és Nagybogi, és a közös dal a Jól leszek újra, úgyhogy ezt most meghallgatjuk. Immáron, mint a 7 zeneszáma. Köszönjük szépen az üzeneteket, a telefonhívásokat. Jövő héten szombaton is ugyanígy együtt fogjuk választani a 7 zeneszámát. Most pedig hivatalosan érkezzen Nagybogi és Des és a 7 dala.
1: A 7 zeneszáma.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: Hát aki nem kelt hajnalban, mint ahogy mi, az talán nem is tudja, hogy mennyire hideg volt a mai reggelen, és bizony 40 éve nem volt ilyen csípős hajnal, mint most, július 25-én. Nagyon sok helyütt hideg rekordok dőltek meg, pedig a nyár közepén vagyunk, és hát így a nyár közepén bizony jól jött reggel még a kabát meg a pulóver, mert hogy szokatlanul csípős, szinte őszies hajnalra ébredtünk ma. A kánikula helyett helyenként valóban kabátért kellett nyúlnia annak, aki korán útnak indult. A friss időjárási adatok alapján meteorológiai szempontból történelmi pillanatnak lehetünk szemtanúi, hiszen az előzetes adatok alapján nagyon sok helyütt megdőltek az ezen a napon mért legalacsonyabb hőmérsékleti rekordok. Az elmúlt 40 évben nem volt állítólag ennyire hideg a reggel, van, ahol 4,6 fokig ment le a hőmérő higanyszála, de nagyon sok helyütt az országban igen hideg volt, a jelentős részen 10 fok alatti értékeket mutattak a hőmérők, itt Lendván is csupán 9 fok volt, hát a völgyekben, hegyvidéki területeken pedig 5 és 7 fok közötti minimumokat regisztráltak. A napsütés hatására nyilván gyorsan emelkedni kezdett a levegő hőmérséklete a legtöbb helyen, 8 órakor már 17-18 fok volt, most jelenleg 21-22 fok van, és délután akár a 25-26 fokot is elérhetjük. A következő hajnal, vasárnap hajnal már lényegesen enyhébbnek ígérkezik, 9-17 fok közötti minimumokra van kilátás, és ha még most valóban kifejezetten szinte októberi hajnalunk volt, szinte hihetetlen, hogy pár nap és lerohanja ezt a térséget a kánikula. Nem is látni, hogy mikor lesz vége a perzselő 40 foknak, úgyhogy most a hétvégig kellemes nyárias időjárást használják ki, mert azután jövő héttől visszatér a tartós, akár 40 fokot is elérő hőség, sőt, lehet akár 41-42 fok is. Rendkívül meleg időszak lesz, és csapadékmentes is lesz az az időszak, úgyhogy még az sem fogja hűsíteni a levegőt, ráadásul éjszakánként sem fog jelentősen lehűlni akkor már a hőmérséklet, lesznek területek, ahol 25 fok alá sem megy, tehát még az éjszakák sem fognak majd enyhülést nyújtani, úgyhogy akkor jól jönne majd ez a hűvösebb éjszaka. Most ilyen időnk van, kicsit ősziesebb, kicsit hűvösebb, de jövő héttől ismét jön a kánikula. Nálunk pedig a folytatásban a Republik, itt lesz Marics Peti, aztán Márkus Lucával egy közös dallal jön Balogh Brigé, 10 órakor pedig lesznek friss hírek, maradjanak velünk!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A szlovén statisztikai hivatal adatai szerint 2024-ben 6306 új vállalat jött létre Szlovéniában, 9%-kal kevesebb, mint az előző évben. Számuk minden tevékenységi területen csökkent. Az előző évekhez hasonlóan a legtöbb új vállalat az építőiparban jött létre. Ugyanebben az időszakban 7243 vállalat fejezte be a működését, közölte az Állami Statisztikai Hivatal. Orbán Viktor szombaton tartja hagyományos programadó beszédét Pusványoson. A volt magyar miniszterelnök az utóbbi években rendre itt fogalmazta meg pártja céljait. Idén azonban egy egészen más hangulatú rendezvényen kell irányt mutatnia a politikai közösségének. Tusványos eddig a fideszes holdudvar kiemelt nyári eseménye volt, idén azonban a párt több vezető politikusa, például Gulyás Gergely is kihagyta a rendezvényt, és a Tisza pártból sem ment el senki a Szabad Egyetemre. 20 perccel a program kezdete előtt azt lehet mondani, hogy kevesebben vannak, mint a korábbi években. A színpad előtti körbe kordonozott VIP részre is kevesen érkeztek meg. Úgy tűnik, valamivel kisebb az idei büdzsé is, mert a korábbi évekkel ellentétben a szervezők most nem osztogattak tusványos feliratú kalapokat a résztvevőknek. Sokan készültek sapkával, szalmakalappal, amire szükség is lehet, mert jó 2 órás lesz az esemény. Átadták az Adolf Hitler egykori szülőházában kialakított rendőrkapitányságot Ausztriában, a német határhoz közeli Braunau am Innben, írja az AP. Az osztrák kormány azért döntött a sokáig elhagyatottan romosan álló épület rendőrségi hasznosítása mellett, hogy megakadályozza, hogy az neonáci zarándok helyé váljon. A felújítás majdnem 3 évig tartott, és mintegy 20 millió euróba került. Az új rendőrkapitányságot előtt emlékkövet helyeztek el, amelyen a következő felirat áll. A békéért, a szabadságért és a demokráciáért, soha többé fasizmust, milliók halála figyelmeztet minket. A kormány azért döntött úgy, hogy a rendőrök kapják meg az épületet, mert ők a polgári szabadságjogok védelmezői. Sport. A labdarúgó NB1-ben szereplő Ferencváros hivatalosan is bejelentette, hogy augusztus 8-án a Real Madrid ellen játszik felkészülési mérkőzést a Groupama Arénában. A találkozót este 7 órától rendezik a 36-szoros magyar bajnok és a 15-szörös BL győztes között. A legolcsóbb jegyek 14 ezer, a legdrágábbak 46.500 forintba kerülnek, a VIP szektorokba akár 150 ezer forintért is lehet jegyet kapni.
2: Időjárás.
1: Többnyire napsütéses időben lesz ma részünk, az időnként megélénkülő délnyugati szélben 26-29 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.
0: A Muravidék hullámhossza.
2: MMR.

0: természetjáró.
1: Tegyünk egy sétát a természetben.
2: A vizeink nem csatornák, a rétjeink nem maguktól virágoznak. A természetjáróban két olyan szlovéniai helyszínre kalauzoljuk Önöket, ahol a civilek és szakemberek fogtak össze a jövőnkért. A szlovén dombságban a Live csoport küzd a Pesnica folyó felélesztéséért, az aszályok és árvizek

Nem. Magna Cum Laude játszotta ezt a dalt, és Mező Misi énekelt, mindjárt majd Bíró Csongorral jövünk, meg Weekend Slágerével, de itt lesz hamarosan Cserpes Laura is, de előtte nézzük, hogy mi a helyzet a Forma 1-ben. Ugye 2026-os Formula 1 magyar nagydíj verseny hétvégében vagyunk benne, és jelenleg is zajlik a Hungaroringen a program. Ugye tegnap a szabad edzésekkel már kezdetét vette a Szágoldó Cirkusz program, a főfutamra pedig július 26-án, tehát holnap 15 órakor kerül sor. Egyébként az időmérő edzés ma 16 órakor lesz, ugye ez a kvalifikációs verseny, időmérő edzés, és holnap lesz a futam a nagydíj, délután 3 órakor. Az biztos, hogy a tegnapi nap, a pénteki nap a Ferrari dominanciáját hozta, hiszen a második szabad edzésen a Ferrari pilótái zártak az élen. A leggyorsabb kört Lewis Hamilton autózta, ő csapattársa Charles Leclerc követte a második helyen. Harmadikon Lando Norris, aztán Max Verstappen, és ötödiken George Russell. Nyilván voltak műszaki hibák, de fejlesztésekről is ugye szólnak a hírek. Charles Leclerc az egyik edzés hajrájában ijesztő autó leállást jelentett a rádióján, ami miatt a Ferrarit a szerelőknek kellett betolniuk a box utcába. És a

Már fejlesztéseket említettem, akkor az Aston Martinnál bizony történtek változtatások. A csapat kifejezetten erre a magyarországi, magyaródi lassú technikás pályára időzítette a 2026-os szezon első átfogó aerodinamikai és alvászfejlesztési csomagját, amelytől Fernando Alonsoék a katasztrofális idénykezet után ezen a hétvégén komoly erőlelépést várnak. A Hungaroring változatlanul 4,3 km hosszú, tehát a holnapi futam hagyományosan 70 körös lesz, ami összesen 306,63 kilométeres versenytávot jelent a mezőnynek. Természetesen az időmérő edzés eredményei majd útmutatók lesznek, kiderül délután, hogy ki melyik pozícióból tud indulni. Azt viszont lehet tudni, hogy a magyaródi Hungaroring egy rendkívül technikás, kanyargós és komoly fizikai megterhelést jelentő versenypálya. Szűk vonaltervezése, vezetése és ritmusa miatt a pilóták gyakran emlegetik a tető nélküli Monakóként, mivel a cél egyenes leszámítva szinte alig van olyan szakasz, ahol egyenesen tudnának haladni az autók. Minden esetre kulcsfontosságú szakaszok vannak, amelyek fontosak. A cél egyenes végén található hajtűkanyar a pálya elsődleges előzési pontja. Itt a pilóták hatalmas tempóról fékeznek le, és a belső íven komoly pozícióharcok szoktak kialakulni. Így lesz ez egészen biztosan holnap is a verseny alkalmával. De ha már a magyaródi pályát említettem, akkor fennállásának 40. évfordulóját ünnepli idén a Hungaroring és a magyar nagydíj ezen a verseny hétvégén. Így történelmi bejelentést tettek. 4 évtized után a pálya mind a 14 kanyarja hivatalos nevet kapott. A nevekről egyébként egy tavaly indított szurkolói szavazás után egy szakmai bizottság hozta meg a végső döntést. A kanyarok legendás pilótákról, földrajzi helyszínekről és történelmi mérföldkövekről kapták a nevüket. Az egyes kanyar lett a Piqué, mert hogy Nelson Piquet az első két magyar nagydíj győztese volt 86-ban és 87-ben, aztán a második kanyar Hamilton nevét viseli, a magyaródi pálya abszolút rekordere ő, Lewis Hamilton, eddig 8 futam győzelmet és 9 pole pozíciót szerzett itt. Aztán a hármas kanyar kapta a Spring, vagyis a forrás nevet, a pálya földrajzi adottságaira vonatkozóan. Nigel Mansell után a négyes kanyart nevezték el, neki is emlékezetes története kötődik ide, hiszen Sennát előzte meg és aratott itt győzelmet, aztán az ötös kanyar a Mogyoród, a hatos a Duna, a hetes a Tisza, de van Buda, illetve külön Pest kanyar, a tízes a Hungária, a 11-es Jean Alési nevét kapta, aki a 95-ös szabad edzésen hatalmasat bukott itt. A köznyelven pedig már eddig is az ő nevét viselte egyébként az a tempós szakasz. Aztán van Schumachernek is egy kanyarja, ez a 12-es, Senna a 13-ast kapta, a háromszoros világbajnok és háromszoros Hungaroring győztes Ayrton Senna emlékére lett a 13-as kanyar a Senna kanyar, és az utolsó 14-es a Sis Ferenc kanyar. Na ez az érdekes, hogy ő vajon miért került ide. Az utolsó kanyar egy magyar motorsport legendáról kapta a nevét, ugyanis ő nyerte meg a világ legelső Grand Prix versenyét 1906-ban egy Renault-val. Így a 14-es utolsó kanyar Sis Ferenc nevét viseli. És bizony 1986-ban nyitotta meg kapuit a Hungaroring, így a 2026-os futampont a 40. évfordulóra esik, úgyhogy kerek évforduló, és úgy döntöttek, hogy szakítanak a korábbi rideg hagyományokkal, úgyhogy nem számokat kapnak a kanyarok, hanem ezentúl már nevük is van. Úgyhogy ennek fényében érdemes nézni az idei versenyt. Ma időmérőedzés, holnap délután 3-tól pedig a Hungaroringen magyar nagydíj a Forma 1-ben. Kövessék, nézzék!

Utcáj, ez volt Cserpes Laura slágere, másfél perccel fél tizenegy után. Hát szárnyalunk mindjárt tovább, az Uppal Paulinával jön Jude Law is, de előtte egy történelmi jelentőségű áttörés, hiszen a Mura vagy Murai borok hivatalosan is elnyerték az Európai Bizottság oltalom alatt álló eredet megjelölését. Ez a történelmi jelentőségű elismerés kiemelkedő mérföldkő a zalai és a dél-zalai borászat számára, amely garantálja a régióból származó boroknak az egyediségét, a kiváló minőségét az Európai Unió teljes piacán. A térség egyedi földrajzi és éghajlati adottságai szorosan meghatározzák az itt készülő boroknak a karakterét, hiszen ezeknek a boroknak a jellegzetes ízvilágát a Mura folyó közelsége, a déli-délnyugati fekvésű dűlők, valamint az enyhe, de csapadékos klíma formája. Általánosságban koncentrált szerkezet jellemzi ezeket a borokat, magasabb alkoholtartalom, testes, karakteres és élénk vibráló savak jellemzik. Gazdag aromájú, telt, olajos textúrájú a fehérbor, amelynél a markáns gyümölcsösség mellett gyakran finom ásványosság is megjelenik. És hát ott vannak a sílerek meg a vörös borok is, ezek is intenzív ízvilágúak, amelyekben a pirosbogyós gyümölcsök dominálnak, miközben az alkohol és a savak mindvégig tökéletes egyensúlyban maradnak, megőrizve ezeknek a boroknak a frissességét. Az uniós oltalom a fehér, vörös és a hagyományos stílust képviselő schiller borokra egyaránt kiterjednek. Egyébként nagyon sok meghatározó szőlőfajta van, tehát az oltalom alatt álló eredet megjelölésben a murai boroknál hivatalos termékleírásra került, hogy a zalai borvidék általános, rendkívül tág szabályozásához képest egy jelentősen szűkített és szigorúan ellenőrzött fajta listát határoztak meg, tehát ide tartozik a fehér szőlőkbe az olasz rizling, a furmint, a szürke barát, a rajnai rizling, a kire Királyleányka, Tramini és Zenit, a kék szőlőkből a kék frankos csókaszőlő, a Pinot Noir, éppen a Cabernet Franc vagy a Merlot. És hogyha konkrétan ezeket a pincészeteket, dűlőket szeretnék felkeresni és megízlelni a borokat, akkor most már lehet tudni, hogy ezek valamennyien oltalom alatt álló eredet megjelöléssel ellátott kiváló minőségű borok, úgyhogy innentől azt gondolom, hogy ezekre a fajtákra is úgy lehet tekinteni, mint a legjobb borokra, és azt gondolom, hogy a jó bor az kiegészítője lehet egy jó nyári estének is, mert a jó borból jó fröccs is készül, mert azt mondják a szakemberek, hogy az igazán finom borokat tisztán kell kóstolni és fogyasztani, és csak módjával kortyolgatva. Tehát a murai borok immár az Európai Unió egész területén kiemelt földrajzi eredetvédelem alatt állnak, és ez igazán jó hír.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Na az van, hogy nagyon lenne, hogy...

Jude Law zenélt, és ha már őt említettem, akkor ő az egyik fellépője a Művészetek Völgyének, amely tegnap hivatalosan is elkezdődött idén 35. alkalommal, és augusztus 2-áig várnak mindenkit Kaposta, Liandörögd és Vígán Petendre. Ez Magyarország legnagyobb oszművészeti fesztiválja, ugye a következő majdnem 10 napban 4200 program, közel 3000 fellépő és 40 helyszín várja a látogatókat. Többek között Carson Kóma lesz, Kispál és a Borz, Betonhofi, a már említett Judo, Bagosi Brothers Company, Queen Bee is színpadra lép, de lesz például Meringer, KFT, Péterfi, Boréék, és a nagy színpadok mellett a völgy ikonikus udvara is megtelnek élettel, ráadásul újdonságok sorát erősíti a fényinstalláció, különleges esti programokkal visszatérő klastrom, tehát idén már 35 éve hozza össze az embereket a kultúra és a közös élmények köré a Művészetek Völgye. Idén jubileumi, 35. és augusztus 2-áig várják a látogatókat, és nem egy utolsó szempont, hogy közel van a Balaton.

0: Július 26-án felpesdül Dobronak. Jön a Jakab napi vásár és búcsú. Kézműves és házi finomságok, hűsítő italok, élőzene, nótaszó, fakörhinta és lovashintós kocsikázás várja a kicsiket és nagyokat. Jakab napi vásár és búcsú július 26-án reggel 8-tól délután 2-ig a Szent Jakab templom előtt Dobronakon.
1: Muravidéki Magyar Rádió.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Szlovénia egész területén továbbra is szárazság uralkodik a felszíni talajrétegben, miközben a folyók vízkészlete is alacsony. Bár a vízháztartás kisebb hiányt mutat, mint az elmúlt héten. A Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint az ország egészét érinti a felszíni réteg kiszáradása, ami nehezíti a növények vízellátását. A helyzet a főváros térségében a legsúlyosabb. A közelgő esőzések csak részleges enyhülést hozhatnak majd a száraz talajnak, de nem fogják teljes mértékben kompenzálni a vízhiányt. Ráadásul a hazai folyók mintegy 45%-ánál huzamosabb ideje alacsony vízhozamot mérnek, különösen kisvízű a Mura, a Száva felső szakasza és a Ljubljanica. Nem először vetődött fel, hogy 16 évre csökkentsék a választói korhatárt Magyarországon, de most tényleg elindulhat egy olyan folyamat, aminek módosítás lehet a vége. A nemzetközi tapasztalatok és különösen az osztrák példa azt mutatja, hogy a korhatár leszállítása tudatosabb és aktívabb választókat nevel ki, az előregedő társadalmakban pedig ellensúlyozhatja a konzervatív választói túlsúlyt. Több helyen zajlik vita Európában a 16-17 évesek bevonásáról a választásokba. Van, ahol ezt már meg is lépték, míg egyes országokban helyhatósági szinten tesztelik a rendszert. Az Egyesült Államok megszünteti a szerb termékekre kivetett 35%-os vámot, jelentette be Alekszandar Vučić, szerb köztársasági elnök. A politikus a szerbiai közszolgálati televízió péntek esti műsorában közölte, hogy a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadiipar területén. Washingtonban kiemelt biztonsági intézkedések mellett Donald Trump amerikai elnök részvételével, de szűkebb meghívotti körrel és új helyszínen tartották meg pénteken a fehérházi tudósító gála vacsoráját, amely áprilisban merényletkísérlet miatt szakadt félbe. Az újból megrendezett vacsorán a Trump adminisztráció számos tagja vett részt, de ezúttal J.D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter távol maradt. A gála vacsorára akkor kerül sor, amikor a Fehérház és a sajtó viszonya továbbra is igen feszült. A múlt héten az amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy visszavonja több amerikai tévécsatorna műsorszolgáltatási engedélyét, amelyek nem közvetítették a választási biztonságról szóló fő műsoridőben elhangzott beszédét. Sport. Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője autózta a legjobb köridőt a 41. Forma 1-es magyar nagydíj pénteki első szabad edzésén. Leclerc mögött a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen végzett a Red Bull-lal, míg a harmadik helyen a hétszeres VB első brit Lewis Hamilton zárt a másik Ferrarival. Akit a francia Isaac Hadjar követett a másik Red Bull-lal. A címvédő brit Lando Norris csak a 11. lett a McLarennel.
1: Időjárás.
2: Többnyire napsütéses időben lesz ma részünk. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 26-29 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön továbbra is zökkenőmentes a járműforgalom. Radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban az útraindulók. A távolabbra tartók figyelmébe. Az élénk átmenő forgalomban 3 kilométeres járműoszlop torlódott össze a karavánkák alagútja előtt Ausztria irányában. A gruskoviai határátkelő előtt 4 kilométeres autósor várakozik a horvátországi beléptetésre.
0: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető. Kívánságműsor.

11 óra múlt 5 és fél perccel a hírek után indítjuk a kívánság műsort, a közel egy órás sláger kívánság műsorunkat. Rengeteg kérés érkezett e-mailben, messenger üzenetben, de természetesen hívhatóak vagyunk. Telefonszámaink változatlanak 575 17 18 és 575 17 19. Bátran tárcsázzák és keressenek minket a kívánság műsort, mondják el, melyik dolgot szeretnék meghallgatni. Hagyományos képeslapon érkezett a kérés, és ezzel fogjuk kezdeni akkor a kívánság műsort. Kérnénk Konzsuzsától a Ne vágj ki minden fát című dalt. Ezt a slágert szeretné meghallgatni Laci, Ilus, Marianna és Robin. Ők képeslapon küldték a kérést. Konzsuzsa, Ne vágj ki minden fát. Ezzel kezdünk, és ha van telefonáló, akkor hamarosan majd telefonálókkal folytatjuk, illetve egyéb kérésekkel.

0: És akkor folytassuk telefonálókkal. Jó napot kívánok, üdvözlöm. Kívánságműsor.
1: Jó napot kívánok, kedves Szünde.
0: Üdvözlöm, Mária.
1: Én Mária vagyok. Én szeretnék egy zeneszámot meghallgatni, ha én Rózsa volnék.
0: Ha én Rózsa volnék, hát az pont Konzsuzsa énekli, de talán van más előadótól is, úgyhogy akkor lejátsszuk majd tőle akkor ezt a dalt, jó?
1: Szépen megköszönöm, hogyha más előadó, igen.
0: Jó, más előadó, biztosan énekli,
1: igen,
0: úgyhogy
1: igen.
0: Lejátsszuk.
1: Igen, köszönöm szépen.
0: Minden jót.
1: Minden jót kívánok a viszonthallásra.
0: Bródi János fog énekelni, szép napot kívánok, kedves Mária. Van-e másik telefonálónk? Üdvözlöm Önt is, jó napot kívánok.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm drága. Valéria vagyok Zalaegerszegről.
0: Kedves Valéria, mi a kérése?
2: David Hasselhofftól szeretném meghallgatni a Keresem a szabadságot, vagy Szabadságra
0: vágyom. Looking for Freedom, rendben.
2: Igen, de én ezt nem tudom kimondani.
0: Jönni fog hamarosan, és köszönjük szépen, minden jót kívánunk, Valéria. Szép napot, viszont hallásra. És jön még egy telefonáló, üdvözlöm Önt is, jó napot kívánok.
3: Szép üdvözlet, Illikém a stúdióban.
0: Én is üdvözlöm.
3: Én pedig szeretném meghallgatni, Horváth Robitól elmúltak az évek.
0: Horváth
3: nagyon
0: Robi.
3: Szépen, igen, nagyon szépen megköszönöm. Szép üdvözlet, jó egészség a viszontlátásra, hallásra, Illi.
0: Önnek is jó egészséget, kedves Illi, jönni fog hamarosan Robi dala. Minden jót, nagyon szép napot kívánok. És van itt még egy kérés. Kedves Szünde, a mai délelőtten szeretném kérni az Olasz útjainkra emlékezve az O Sole Mio című dalt Pavarotti előadásában köszönettel Betty Palinból.

ha már mindent megmutattam. Ha én utca volnék,

ha én zászló volnék, sohasem lobognék. Mindenféle szélnek haragosabb volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle szélnek.

0: Már is folytatjuk a kívánságműsort, van két várakozó telefonálónk. Jó napot kívánok! Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, Tünde, Erzsi vagyok Pacsáról.
0: És mi lenne a kérése, kedves Erzsi?
1: Együtt maradunk című dalt szeretném meghallgatni.
0: Az Együtt maradunk című dalt?
1: Igen.
0: Jó, azt nem tudjuk, hogy ki az előadó?
1: Hát nem tudom, mert már múltkor 5-én kértem, akkor lejátszották.
0: Jó, akkor biztos, hogy megvan.
1: De ha véletlenül nem, mégse találnák meg, akkor pedig a Vétektől az Álmodoztam című.
0: Jó, Vétek Álmodoztam, rendben.
1: Köszönöm szépen.
0: Minden jót,
1: szép
0: nagyon
1: napot
0: szép
1: önöknek
0: napot.
1: És a rádió hallgatóinak.
0: Nagyon szép napot, viszont hallásra. Van még egy telefonálónk, hello.
2: Szerbusz édes Tündi, Kimi Jutka vagyok. Én szeretném kérni, Milyen Andrea, Zambu Jimmy-tő, és
0: igen.
2: A Stantui Goodbye című számot.
0: Igen.
2: Ezt szeretnénk meghallgatni Lentiben Magdolnál, a barátnőmmel, mert nemrég ünnepelte a névnapját, Angélával és Marikával. És minden szerető rádió hallgatóval, és akit én szeretek, mindenkinek sok szeretettel küldeném, és nagyon szépen köszönöm, hogy teljesítje kérésem. További szép szombatot és áldott szép hétvégét kívánok. A rádió minden kedves
0: minden jót kívánunk, Jutka.
2: És Tündikim, nektek is minden szépet, jót.
0: Köszönjük szépen. Mindjárt küldjük a dalt, minden jót kívánunk. Közben itt van még jó néhány kérés, úgyhogy haladjunk is gyorsan tovább. Írta nekünk László Nagyszaláncról, Omega dalt kért, és ránk bízta a választás, úgyhogy a Fekete Pillangó hamarosan érkezik, és hallgat bennünket Ibolya is, aki Puszta Szent Lászlóról küldte el üzenetét, és azt írja, hogy a mai kívánság műsorban szeretné meghallgatni Péter Semek Forog a film című dalát. Köszöni szépen a lehetőséget, Ibolya Puszta Szent Lászlóról küldte az üzenetet.

Lépjünk is tovább a következő kérése, kedves Tünde, szívesen meghallgatnám. Kós János, a Szívem egy vándor cigány című dalát hálásan köszönöm. Erzsi Palinból küldte az üzenetet, és van itt egy másik kérés is. Így szól, szeretettel köszöntöm az MR szombat délelőtti stábját, kedves Tünde, szeretnénk kérni és férjemmel meghallgatni Korda Györgytől a Téged tőlem már nem vehetnek el című számát. Nagyon szépen köszönjük, ha teljesítik kérésünket. Szép napot, minden jót kívánunk, Marika és Feri Körmendről.

viszont láttam, csak álltam, csak állt. Ő átölt és meghívott egy bárba, egy táncra.

És két kérés még biztosan teljesítünk. Márta írt nekünk, és az Álmodj hogy királylány című dalt kérte tőlünk, úgyhogy már is ezzel folytatjuk. És jött egy messenger üzenet is, a következő kis kéréssel. Tisztelt szerkesztőség, szeretném meghallgatni a Kívánság műsorban Kovács Kati Nem tudjuk még című dalát. Szeretettel üdvözlöm Önöket és a kedves hallgatókat, Tálosi Emília Bécsből, mi pedig innen üdvözöljük Emíliát a Lendvai stúdióból, és hamarosan küldjük a kért dalt Kovács Katitól. Hamarosan déli 12 óra, úgyhogy köszönöm szépen természetesen a hangtechnikus Bencik István nevében a figyelmüket, a zenéket Király Boglárka válogatta. Nevükben köszön el a délelőtti műsorvezető Cseresnyi Tünde, de higgyék el, jó kezekben lesznek, a következő 7 órára érkezik Donner Tímea. Legyen szép napjuk, további jó rádiózást kívánok. Holnap reggel ugyanígy 17:30-tól várom majd Önöket. Minden jót!

Közeleg a nyaralás, de még nincs megfelelő túracipője? A Planica Turnisce üzletében szakértő segítséggel választhat lábához, terephez és céljához illő lábbelit, amelyet tesztpályán is kipróbálhat. Július 20-a és 31-e között a Planica és Mendel cipőkre 10% kedvezmény várja Önt. Planica Turnisce. Minőségi szlovén lábbelik 1959 óta.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A hírügynökségek fontosabb délelőtti jelentéseit Donner Tímea műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műszaki szobában Bencik István hangtechnikus tart önökkel. Munkatársaim nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Déli Krónikánkban egyebek mellett az alávi témákról hallhatnak majd részleteket.
2: Ma megkezdődik az SZDSZ párt hagyományos nyári tábora.
1: Orbán Viktor szombaton tartja programadó beszédét Tusványoson.
2: A horvát INA és a szlovén Petrol átmenetileg korlátozta a tankolható üzemanyag mennyiségét a horvátországi benzinkutakon.
1: Donald Trump amerikai elnök új vámokat vetett ki 60 kereskedelmi partnerre.
2: 10 életüket vesztették, és mintegy 100-an megsebesültek egy ballisztikus rakétával mért orosz csapásban pénteken.
1: Történelmi mélypontra süllyedt az amazoniai erdőtüzek területe 2025-ben. Ezek lesznek tehát mai fő témáink, már is kezdünk, tartsanak velünk!

0: A Bovec melletti Lepénában ma megkezdődik az SZDSZ párt hagyományos nyári tábora.
1: Az egészséges lélekért az egészséges nemzetben mottójú rendezvényt az önkormányzati bizottságok ülésével, valamint sportjátékokkal nyitják meg, majd Janez Jánsa pártelnök és más vezetők politikai értékelő beszédei hangzanak el. Az augusztus 9-ig tartó tábort kulturális és hagyományőrző rendezvények, társasági események, workshopok és előadások, kulturális estek és családi programok színesítik. Az esemény záró részében idén is sor kerül a Triglav megmászására, mégpedig augusztus 8-án szombaton.
0: A szlovén statisztikai hivatal adatai szerint 2024-ben 6306 új vállalat jött létre Szlovéniában, 9%-kal kevesebb, mint az előző évben. Számuk minden tevékenységi területen csökkent.
1: Az előző évekhez hasonlóan a legtöbb új vállalat az építőiparban jött létre. Ugyanebben az időszakban 7243 vállalat fejezte be működését, közölte az Állami Statisztikai Hivatal.
0: Július 24-én lezárult a szlovéniai felsőoktatási intézmények első jelentkezési körének kiválasztási eljárása. A 3657 jelentkezőből 2786 felelt meg a felvételi követelményeknek, 98,7%-ukat, azaz 2750-et vették fel a 2026-27-es tanévre. 36 fő, azaz 1,3% viszont nem felelt meg a követelményeknek, tájékoztatta az STA-t az Oktatási, Tudományos és Ifjúsági Minisztérium.
1: A felvett hallgatók beiratkozása július 24-e és augusztus 14-e között zajlik. A második felvételi kör számára fennmaradó szabad helyeket augusztus 19-én teszik közzé. A pótfelvételi ideje augusztus 20-a és augusztus 27-e között lesz.
0: A Szlovénia-Oroszország Társaság szombat délelőtt 11 órától megemlékezést tart a Vörsicságon lévő orosz kápolnánál.
1: A hagyományos rendezvénnyel az ott eltemetett orosz hadifoglyok emléke előtt tisztelegnek, akik az első világháború idején a Vörsicsen átvezető út építésekor haltak meg egy lavinaomlás következtében. Az ünnepségre az orosz kápolna alapításának 110. és a társaság megalakulásának 30. évfordulóján kerül sor.
0: Orbán Viktor szombaton tartja hagyományos programadó beszédét Tusványoson. A volt magyar miniszterelnök az utóbbi években rendre itt fogalmazta meg pártja céljait. Idén azonban egy egészen más hangulatú rendezvényen kell irányt mutatnia a politikai közösségének.
1: Tusványos eddig a fideszes holdudvar kiemelt nyári eseménye volt, idén azonban a párt több vezető politikusa, például Gulyás Gergely is kihagyja a rendezvényt, és a Tisza pártból sem ment el senki a Szabad Egyetemre. 20 perccel a program kezdete előtt azt lehet mondani, hogy kevesebben vannak, mint a korábbi években. A színpad előtti körbe kordonozott VIP részre is kevesen érkeztek meg. Úgy tűnik, valamivel kisebb az idei büdzsé, a korábbi évekkel ellentétben a szervezők most nem osztogatnak tusványos feliratú kalapokat a résztvevőknek. Sokan készültek sapkával, szalmakalappal, amire szükség is lehet, mert jó 2 órás lesz az esemény.
0: A megnövekedett nyári kereslet és a várható áremelkedések miatt a horvát INA és a szlovén Petrol átmenetileg 300 literben korlátozta az egy tranzakció során tankolható üzemanyag mennyiségét a horvátországi benzinkutakon, írja a Portfólió.
1: A társaságok tájékoztatása szerint az intézkedés célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, valamint annak biztosítása, hogy a nyári főszezonban az üzemanyagellátás egyenletes maradjon. A korlátozás alól mentesülnek az autópályák melletti töltőállomások, illetve a hajók kiszolgálása. A horvát kormány várhatóan hétfőn dönt a következő 2 hetes időszakra vonatkozó maximális kiskereskedelmi árakról, amelyek keddel lépnek hatályba. A helyi sajtó értesülései szerint jelentős drágulás várható, amelynek során a 95-ös benzinára 11 centtel 1,65 század euróra, a gázolai pedig 22 centtel 1,81 század euróra emelkedhet. A mezőgazdaságban és a halászatban használt kedvezményes gázolaj literenként jár a 24 centtel 1,26 század euróra nőhet.
0: Uniós rovatunkban először arról, hogy a Patrióták Európáért csoport szélsőjobboldali vezetői egyre aggasztóbbnak tartják a legutóbbi magyarországi politikai fejleményeket, és arra figyelmeztetnek, hogy Magyar Péter miniszterelnök miatt veszélyben van a demokrácia Magyarországon.
1: Matteo Salvini olasz miniszterelnök helyettes és Marine Le Pen francia ellenzéki vezető egyaránt bírálta a magyar kormányfőt és Brüsszelt, ám az Európai Bizottság továbbra is támogatja Magyar Péter kormányát, amelyet Európa pártinak tekint. Egy héttel ezelőtt az EU éves jogállamisági jelentésének bemutatásakor Michael McGrath biztos dicsérte a magyarországi reformokat.
0: Donald Trump amerikai elnök új vámokat vetett ki 60 kereskedelmi partnerre, mert Washington szerint ezek az országok nem léptek fel megfelelően a kényszermunkával előállított termékek importja ellen. Az érintett országokra 10 vagy 12,5%-os vám vonatkozik. Az USA bejelentésére sorra reagálnak a nemzetközi politika képviselői.
1: Kaja Kallas, az Európai Unió főképviselője vitatta Washington indoklását az új vámokkal kapcsolatban. Szerinte az európai munkajogi szabályok és munkakörülmények éppen azt bizonyítják, hogy az amerikai vádak nem állják meg a helyüket.
0: Nem lett volna szabad megtartani a kijevi régióban azt a védelmi ipari rendezvényt, amelyen egy ballisztikus rakétával mért orosz csapásban 10 életüket vesztették, és mintegy 100 megsebesültek pénteken, szögezte le Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök esti videó üzenetében.
1: Zelenszkij kijelentette, hogy ugyan orosz rakéták felelősek a történtekért, de ezerszer megmondtuk, hogy a mostani hadi körülmények között teljességen elfogadhatatlan bármilyen nagy tömeget vonzó fegyverkiállítás megtartása, különösen lakóépületek közelében. Az ukrán hadsereg vezérkarának szóvivője szerint a rendezvényt nem a hadsereg felügyelete alá tartozó helyszínen tartották. Hozzátette, hogy az így is maximális biztonsági intézkedéseket igényelt volna. Ruszlán Olényi, Kijev régió ügyvivő kormányzója közben közölte, hogy szombaton egész napos gyászt tartanak a régióban.
0: És ez már záró hírünk benne arról, hogy 2025-ben az amazoniai erdőtüzek területe történelmi mélypontra süllyedt. A MEP Biomass adatai szerint az eddigi legkisebb terület pusztult el az adatsor 1985-ös kezdete óta.
1: Tavaly 3,1 millió hektár égett le az esőerdőben, ami hatalmas csökkenés a 2024-es 15,8 millió hektárhoz képest. A mostani adatok a legalacsonyabbak voltak 4 évtized alatt. A hosszabb és intenzívebb esős időszak, valamint a csökkenő erdőirtás segített visszaszorítani a lángokat.
2: Sport.
0: A szlovén férfi röplabda válogatott ma reggel elutazott Kínába, ahol a Ningpóban július 29-e és augusztus 2-a között megrendezésre kerülő Elit Nemzetek Ligája legjobb 8 csapatának tornáján vesz részt. A válogatott Törökországgal csap össze a negyed döntőben. A mérkőzésre július 29-én szerdán 9 órai kezdettel kerül sor. A világ első Jannik Sinner és a 24-szeres Grand Slam torna győztes Novák Djokovic is visszalépett a jövő hétvégén kezdődő montreali tenisztornától, amely a US Open egyik felvezető versenye. Az olasz játékos távollétében a világranglistán második német Alexander Zverev lesz az első, a hazai közönség előtt szereplő Félix Auger-Aliassime pedig a második kiemelt. Azt már korábban tudni lehetett, hogy a 7-szeres GS győztes spanyol Carlos Alcaraz csuklósérülése miatt nem indul Kanadában. Marozsán Fábián, magyar teniszező viszont ott lesz a montreali tornán, és a hírek szerint párosban az egyesben korábban világelső orosz Daniil Medvegyevvel játszik majd.
1: Időjárás. Többnyire napsütéses időben lesz ma részünk, az időnként megélénkülő délnyugati szélben 26 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön zökkenőmentes a járműforgalom. A közlekedési rendőrség ma Muraszombat körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét. Az élénk átmenő forgalomban 3 kilométeres járműoszlop torlódott össze a Karavánkák alagútja előtt Ausztria irányában. Kruskovi előtt 4 kilométeres autósor várakozik a horvátországi belépésre.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a hírügynökségek délelőtti jelentéseiből szemléztünk. Köszönjük figyelmüket, további szép napot és jó MMR rádiózást Donner Tímea délutáni műsorvezető társaságában.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek.

Márti dala szólt az iménti percekben, és sok-sok dalt fogunk még hallgatni a mai nap folyamán. Kezdjük rögtön ezzel a zenés órával. 1:45 a pontos idő, kellemes délutánt kívánok a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak. Torma Robert hangtechnikus és Donner Tima műsorvezető leszünk itt önökkel a következő órákban egészen este 7 óráig. Most a zenéké tehát a főszerep, és aztán egy órakor jövünk majd a friss információkkal, átnézzük majd természetesen a délutáni tartalmat is. Ha tehetik, maradjanak velünk, jó vételt, jó rádiózást!

teljesen mindegy, hogy este hová érkezem. Néhány napnál tovább, egy helyen sem maradok.

0: ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: Van egy kép, ami sokakban megmarad az Adrián töltött nyaralásokból. Egy delfin, ahogy átsuhan a hajó mellett néhány másodpercre, megmutatva magát, aztán eltűnik. Sokan ezt a tenger egészségének jeleként élik meg. Pedig az utóbbi évek kutatásai szerint a kép mögött már egészen más történet húzódik. Az Adria sajnos egyre rosszabb állapotban van. Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek. Egy nemrég megjelent tanulmány szerint az olasz keleti partvidéken, tehát Szlovénia közvetlen szomszédságában a palackorú delfinek egyre inkább a halászhajókat tekintik táplálékforrásnak, ami arra utal, hogy a túlhalászás miatt kimerült vizekben nehezen jutnak elegendő élelemhez. A kutatók 8 éven át figyelték meg az állatok viselkedését, és azt találták, hogy a fenékvonóhálós halászhajók jelentős részét kísérik delfinek, amelyek vagy a visszadobott halat szedik össze, vagy egyenesen a mozgó hálóba úsznak be zsákmányét. Ez a viselkedés nem érdekesség, hanem vészjelzés. Az Adria északi és középső részén ma már gyakorlatilag csak ez az egy delfinfaj fordul elő rendszeresen a cetfélék közül. A többiek kénytelenek voltak táplálékban gazdagabb vizekre húzódni. De nem csak a delfinekről van szó. A cápák és ráják állománya 60 év alatt 90%-kal csökkent ugyanebben a térségben. Mi áll a háttérben? Elsősorban az említett fenékvonó hálós halászat, ami az egyik legpusztítóbb halászati módszer. Lényege, hogy a hajók egy súlyos hálót húznak végig a tengerfenéken, ami gyakorlatilag mindent összefog, ami az útjába kerül. Nem csak a célzott halakat, hanem a fenéken élő korall és szivacs közösségeket, kagylókat, rákféléket és minden más fajt is, amit nem szándékolt fogásnak szoktak hívni. Ez a módszer tehát nem csak a halak számát csökkenti, hanem magát az élőhelyet, a tengerfenék szerkezetét is tönkreteszi. Azt a közeget, amiben az egész tápláléklánc újra tudna termelődni. Éppen ez teszi érthetővé, hogy a delfinek miért pont ezeket a hajókat követik. A hálóban összegyűlt zsákmány ma már könnyebben elérhető táplálék számukra, mint amit a kimerült tengerfenéken önállóan találnának. Mindehhez társul a partmenti szennyezés és a víz melegedése is, ami sok faj számára kedvezőtlenebbé teszi az életteret. A delfinek halászhajók utáni kéregetése tehát nem alkalmazkodás, hanem szükséghelyzet. És veszélyes is számukra, hiszen könnyen belegabajodhatnak a hálókba. Miért fontos ez nekünk, akik nem a tengerparton élünk? Azon túl, hogy Szlovéniának saját tengerpartja van, és így a probléma közvetlenül is érinti, például a gazdaságot, az Adria a régión kedvenc nyaralóhelye. Sokan minden nyáron visszatérnek ide. Ez tehát egy húsba vágó probléma mindannyiunknak. De van egy tágabb ok is. A delfinek úgynevezett indikátorfajok, vagyis jelenlétük és viselkedésük megmutatja, mennyire egészséges egy tengeri ökoszisztéma egésze. Ha ők bajban vannak, az azt jelzi, hogy a tápláléklánc alsóbb szintjein, sőt, magán a tengerfenéken is bizony baj van. A jó hír az, hogy ebben a történetben nem csak szemlélők lehetünk. Nézzünk néhány dolgot, amivel a mindennapokban fogyasztóként is tehetünk a tenger állapotáért. Amikor halat vagy tengergyümölcseit vásárolunk, érdemes figyelni a fenntartható halászatot jelző címkékre, például az MSC logóra. Ez nem tévedhetetlen, de sokkal jobb kiinduló pont, mintha egyáltalán nem néznénk semmit a csomagoláson. Érdemes tudni, hogy a földközi tengeri, így az adriai eredetű tőkehal, vörös márna, valamint a rája és ördöghalfélék jellemzően a legsúlyosabban túlhalászott vagy fenékvonó hálóval fogott fajok közé tartoznak. Ezeket jobb ritkábban választani. Helyettük sokkal biztonságosabb választás az édesvízi hal, vagy az MSC pecséttel ellátott hering és alaszkai vadlazac. No és persze a pazarlás elkerülése is számít. Annyi halat vásároljunk és készítsünk el, amennyit valóban elfogyasztunk. Aki pedig nyáron az Adrián nyaral, szintén tehet a tengerért. Érdemes betartani a védett tengeri területek szabályait. kerülni a delfinek etetését vagy zaklatását, akármilyen csábító is közelről lefotózni őket, és felelősen választani a hajókirándulások, víziprogramok szolgáltatóit is. No és néhány további apró, de sokat számító lépés. Lehetőleg ásványi összetevői naptejet válasszunk, mert bizonyos vegyi, fényvédő anyagok már nagyon kis mennyiségben is károsítják a tengerfenék élővilágát. Csónakkal ne horgonyozzunk sekély, növényzettel borított vagy sziklás fenéken. Egyetlen leejtett horgony évtizedes károkat okozhat egy lassan növő élőhelyen. Inkább a kikötőkben kihelyezett bójákat használjuk erre. No és persze minden szemetet, főleg a műanyagot vigyünk magunkkal. A tengeri teknősök gyakran medúzának nézik az eldobott zacskókat. Egy-egy ilyen lépés önmagában természetesen nem fordítja meg egy tenger sorsát. De az Adria története is azt mutatja, amikor a halászati szabályok szigorodnak, és egyre többen odafigyelünk arra, hogyan viselkedünk fogyasztóként vagy egyszerű nyaralóként, a tenger bizony képes regenerálódni. A kérdés csak az, hagyunk-e neki erre időt. Jó ökosodást kívánok mindenkinek!

Szombat délután van, ha továbbra is velünk rádióznak, akkor egy órakor majd friss információk következnek. Most 2 perccel vagyunk, 3:45 után. Aztán zenékkel folytatjuk, 1:45 tájban pedig következik majd a természetjáró, lévén, hogy a hónap utolsó szombatja van, és bemutatjuk a Pesznica folyó környékén működő LIVE csoportot és Robert Csiskó természetvédőt, aki bebizonyítja, mekkora ereje van a civil összefogásnak a vizek új élesztésében. Majd hallhatnak arról is, hogy Goricskón hogyan őrizhetők meg a fajgazdag vadvirágos rétek. Monika Matyasec, a Life for Seeds projekt munkatársa nyilatkozott a maggyűjtés titkairól, a természetjáró szerzője, szerkesztője Szabó Szuzi. Ezzel várjuk Önöket, tehát 1:45 után egy jó negyed órában. Aztán zenékkel folytatjuk tovább, 2:00 hírek következnek, 2:45 után pedig Tappancs és társaival megyünk tovább, aztán majd sok-sok zenével érkezünk el 3 órához. Ennyi egyelőre a további tartalommal kapcsolatban. Remélem, hogy velünk tudnak tartani. Jó vételt, jó rádiózást, jönnek tehát a zenék, 1 órakor pedig friss információk.

0: Időjárás.
1: Szombat délután van, jó napot kívánok és jó rádiózást a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak. Délután 1 óra a pontos idő, ilyenkor mindig rápillantunk egy kicsit az időjárásra, megnézzük a helyzetképet és az előrejelzést is, ez következik a folytatásban. Jelenleg derült az ég szerte az ország felett, helyenként élénkebb a szél, a hőmérsékletek pedig a következőképpen alakulnak. 26 fokot mutatnak a hőmérők Lendva környékén, 25 fokot jelentenek Muraszombatból, Mariborból, a főváros környékén is 26 fok van, Koper 30 fok, és a Kredaricán 12 fokot mutatott az automata állomás röviddel ezelőtt. Derült napos időre készülhetünk a nap folytatásában, gyakorlatilag semmi nem fogja zavarni a napsütést, és érdemes is kihasználni ezt a kellemes időjárást, hiszen most még tűrhető, ha szabad így fogalmazni. 26 és 29 fok között alakulnak a maximumok. A következő napokban még elviselhető lesz a meleg, utána meg gyakorlatilag megsülünk majd, úgyhogy erre érdemes készülni, és kihasználni, mondom, ezt a hétvégét bármi módon. Ami Magyarország időjárását illeti, kellemes nyári idő követi a friss reggelt, sok napsütésre lehet számítani, legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, csapadék nem várható, napközben feltámadhat a déli szél. 26 fokot mutatnak a hőmérők szinte mindenütt egészen nagy területen, délutára 28 fok köré melegszik majd a levegő hőmérséklete. Holnap, vasárnap még viszonylag friss lesz a reggel, a minimumok 9 és 19 fok között alakulnak. Napközben a naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Elszórtan a Dunántúlon, majd a középső, este pedig a keleti tájakon is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé megélénkülhet a szél, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet már emelkedni fog, 29-34 fokot is mérhetünk vasárnap délután. Hétfőn több órára kisüt a nap, ám a megnövekvő gomoly felhőkből több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20 fok várható, délután 26-32 fok között alakulnak a maximumok. Kedden is sok lesz a napsütés, csapadék nem várható azon a napon. Reggel 11-18, napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, és így napról napra egyre magasabb értékeket mérhetünk, majd a következő hét vége felé már 36-38 fokkal riogatnak bennünket. A hétvégi napos meleg idő hatására emelkedhet a levegőben lévő pollenek mennyisége, ettől szenvedhetnek az allergiások. Fronthatás nem várható, ám a magasban zajló melegedés miatt a melegfrontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás változás jelentkezhet, úgyhogy itt hirtelen leesett a vérnyomás, de hirtelen meg is emelkedhet, csökkenhet a teljesítő képesség. A napos, de még hőségmentes idő jó hatással van a szervezetre, úgyhogy érdemes némi időt a szabadban tölteni, illetve hát kinti munkálatokat elvégezni, mégiscsak hétvége van. Hozzáteszik, hogy az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, mindenki ismeri saját magát, ha nem érzik jól magukat a tűzőnapon, akkor ne menjenek ki. Inkább maradjanak velünk a folytatásban, és mindjárt az utakra is ránézünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Száraz utakon autózhatnak a közlekedők ezen a szombat délutánon, de nem zökkenőmentesen. Baleset történt a tengermelléki autópályán a Dekáni alagúton keresztül Koper felé. Torlódik a forgalom természetesen ezen a területen, de másutt is. A Gorenszkói autópálya irányából a Szentvid alagúton keresztül Koszeze mellett Brezovica felé a Szentvid alagutat időnként lezárják a főváros irányába. A tengermelléki autópályán szinte minden irányba lehet torlódás. Egy 15-20 perces torlódásokra számítani. A Steyr autópályán Szlovenske Konyice közelébe a főváros felé 20-30 perces késéssel számoljanak, aztán a Gruskové határátkelő hely előtt Horvátország felé 30-40 perces késés is lehet, és a Gorenszkói autópályán 3 kilométeres a torlódás Ausztria felé, a Karavanke alagút előtt időszakosan Ausztria irányába lezárják az alagutat. Legyenek nagyon körültekintőek és türelmesek a volán mögött. Vidékünkön nagyobb fennakadásokról nem jelentettek, radarra pedig Muraszombat környékén számíthatunk. Jó utat mindenkinek! 5 perccel múlt el 1 óra, friss információkat hallották, a próza után zenével folytatjuk tovább, aztán a természetjáró következik majd 1:45 után.

0: Természetjáró.
1: Tegyünk egy sétát a természetben.
2: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Természetjáró című műsorunkban olyan vidékekre kalauzoljuk el Önöket, ahol a természetvédelem nem csupán elvont fogalom, hanem mindennapi kézzelfogható cselekvés. Ma két olyan különleges szlovéniai helyszínt látogatunk meg, ahol elszánt szakemberek és civilek fogtak össze a jövőnk érdekében. Először a Szlovén Dombság, a Szlovenske Gorice lankája közé utazunk, ahol a Pesnica folyó live csoportja mutat példát abból, mekkora ereje van a helyi összefogásnak a vizeink újjáélesztésében. Ezt követően pedig a Goričkoi Naturparkba látogatunk, ahol a Life for Seeds projekt munkatársai szó szerint a jövő magvait gyűjtik össze, hogy megmentsék a vadvirágos réteket az inváziós fajoktól. Tartsanak velünk a vízparttól a virágzó rétegig! A Pesnica folyó live csoportja olyan természetkedvelőkből áll, akik nem csak beszélnek a környezetvédelemről, de tesznek is a folyó és a teljes vízgyűjtő terület újjászületésért. Céljuk egyértelmű: megóvni a vidék biológiai sokféleségét és beindítani a fenntartható turizmust. Itt állunk a folyóparton, ahol a helyiek a kezükbe vették a sorsukat. Az alapítók között van a Lenárti Robert Sisko is, aki elkötelezett természetvédő és amatőr ornitológus. Bár a folyók hivatalos kezelése állami feladat, ez a csapat a tökéletes bizonyíték arra, mekkora ereje van a helyi összefogásnak. Mert a valódi, pozitív változások bizony lent a vízparton kezdődnek. Robert Sisko.
3: Elkezdtem foglalkozni a természettel, a maga teljességében. Engem a környezetbarát, tiszta folyók, a bennük élő halak és a többi négylábú vadállat is érdekel. Lényegében minden fontos.
2: Munkájuk hatalmas területét ölel fel, hiszen a folyórendszer határokon is átível. De pontosan mekkora feladatról van szó?
3: A közös fonalat természetesen a Pesznice folyó, annak teljes vízgyűjtő területe és az összes mellékfolyója jelenti. Ez a vízgyűjtő terület rendkívül változatos és nagyon hosszú. Az osztrák határtól Svečina mellől indul és egészen Ormozsig tart, ahol a Pesznice a Drávába torkolik. Mi a Pesznice folyó egyfajta revitalizációjáért, pontosabban a folyó menti élet sokszínűségének, a biodiverzitásnak az újraélesztéséért küzdünk.
2: A feladat azért is nehéz, mert a múlt sebei mélyek. A Pesznice az 1960-as években Szlovénia egyik leginkább szabályozott

0: folyója volt. Akkoriban ez volt a legnagyobb folyóparti építkezés az országban, amely mintegy 5-6 évig is tartott. Kongotától szinte Ormozsig a teljes szakaszt átalakították. A korábbi 100 kilométernyi kanyargós meandert egyetlen, 70 kilométer hosszú egyenes mederbe kényszerítették. Ezzel felerősítették és felgyorsították a folyó sodrását, hasonlóan ahhoz, amit a Ledava vagy a Strzałnice folyókkal tettek a Mura vidéken. A beavatkozás ára azonban hatalmas volt.
1: Ezzel a mesterséges csatornával azonban talajmosódást idéztek elő. A meder mélyebb lett, a környező talajvízszint pedig drasztikusan visszaesett. Valójában épp az ellenkezőjét érték el annak, amit szerettek volna. A szabályozást azért végezték, mert néhány ezer hektárnyi termékeny, megművelhető földhöz akartak jutni. Emiatt viszont az elmúlt 10-15 évben súlyos aszályok kezdtek jelentkezni. Ezt követően pedig az árvizek is megszaporodtak, mivel a kemény, kiszáradt föld nem képes jól elnyelni a vizet. Hevesebb esőzésekkor a víz megállíthatatlanul hömpölyög tovább, és valahol máshol pusztító árvizet okoz.
0: Mit lehet tenni ilyen helyzetekben a biológiai sokféleség, vagyis a biodiverzitás megőrzéséért?
1: Vissza szeretnénk állítani a biodiverzitást, de a folyómedvet már nem tudjuk megváltoztatni. Ez egyszerűen lehetetlen, mivel a korábban lecsapolt területek már a beépültek és lakottak lettek. Így már nem tudunk újra teret adni a folyónak, vagy legalábbis ez rendkívül nehéz lenne, mert azzal gyorsan veszélybe sodornánk bizonyos településeket. Ugyanakkor egy kicsit természetközeli gazdálkodással és az állam jó indulatával, vagyis politikai akaratával igenis elérhetjük a biológiai sokféleség növelését. Ez azt jelenti, hogy a patakok és a folyómedrének egyik partját hagyni kellene visszavadulni, benőni növényzettel, ahogyan azt egyébként a törvény is előírja. A vízfolyások egyik oldalának kötelezően dús növényzetűnek kell lennie.
0: A megtisztított, tulontúl szabályozott medrek tehát globális problémát okoznak. Nem egyedi esetről van szó. A Mura is mélyül, mert bár nincsenek rajta vízi erőművek, a kőszorások és az egyenes meder miatt ott is süllyed a talajvíz. Szlovénia gyors vízelvezetése ráadásul lejjebb. Horvátországban, Boszniában és Szerbiában is növeli az árvíz kockázatot. A LIVE csoport ezért dolgozik együtt a Revivo intézettel, hogy ahol csak lehet, természet alapú megoldásokkal adjanak újra teret a folyóknak. A gazdasági érdekek azonban sokszor szembe jönnek a realitással.
1: A háttérben viszont a Pesnica folyó esetében már folynak a tárgyalások egy öntöző rendszer kiépítéséről. Ebből a költségvetési pénzből a természet semmit sem fog nyerni. Csak azok a nagy gazdaságok, mezőgazdasági vállalatok járnak majd jól, amelyek több mint 1000 hektár földet kezelnek. A többieknek semmi haszna nem lesz belőle. A vízfolyások állapota pedig még tovább fog romlani, mivel ki fogják szivattyúzni belőlük a vizet. Ismét csak a mederből veszik el azt. Így az olyan időszakokban, mint a mostani, túl kevés víz marad majd benne.
0: A helyzet tehát kritikus, és a megoldáshoz nem elég a nagy politika. A szemléletváltásnak minden egyes patakparton, minden egyes földtulajdonosnál meg kellene kezdődnie.
1: A természetes rendszert már meglehetősen tönkretettük. Ilyenkor a szárazabb időszakokban mindössze 2 újnyi víz lesz a Pesnicában. Amikor viszont megérkezik az áradás, a víz mindent tarol maga előtt. Mivel már az összes mellékfolyó és patak is szabályozva van. A teljes vízgyűjtő terület minden egyes lakójának tudatosítania kellene, hogy még ha a legkisebb a saját földjén lévő patakmedve szabályozza is le, azzal azt éri el, hogy a víz sokkal gyorsabban folyik el. Nem szívódik fel ott a talajba, hanem rohamosan zúdul le a következő kilométerre.
0: A szlovén dombság tehát egy nagyon érdekes tájegység. Magában foglalja a Muravidék vízgyűjtőjéhez tartozó Strzałnice folyót, valamint a Dráva vízgyűjtőjéhez tartozó Pesnica folyót is. A szlovén dombvidék, így a Muravidék és a Stájerszkói régió találkozásának az eredménye. A Pesznica folyó sorsa tehát a mi kezünkben van. Robert Sisko, a Pesznica folyó live csoport természetvédője egy nagyon tiszta képet festett a Dombvidékről. Gorizsko területén maradt fenn a legfajgazdagabb száraz réteg, így a térség kiemelten fontos a maggyűjtés szempontjából. Műsorunk második felében erről hallhatnak részletesebben. A Gorizskói Naturparkban végzett maggyűjtési és réthelyreállítási munkálatok a biodiverzitás megőrzését szolgálják. A szakemberek célja, hogy megmentsék a fajgazdag, vadvirágos réteket az elgyomosodástól és az inváziós fajoktól. A maggyűjtésről Monika Matyasec, a Gorizskói Naturpark és a Life for Seeds projekt munkatársa nyilatkozott.
2: Gorizsko területén szerencsések vagyunk, hogy fennmaradt a leginkább fajgazdag, változatos és száraz réteg közül néhány. Ezért ez a térség rendkívül fontos a maggyűjtés szempontjából. A magbank valójában egyfajta biztosítási kötvény a jövőnkre nézve, hiszen lehetővé teszi számunkra az őshonos növényfajok magjainak megőrzését, amelyeket aztán szükség esetén a réteg helyreállításánál használhatunk fel.
0: A maggyűjtés a teljes vegetációs időszakon át tart, mivel az egyes növényfajok eltérő időben érnek be. Így egyesek korábban, mások pedig később.
2: A magok gyűjtése kézzel és rendkívül tudatosan történik. Egy-egy növényről mindig csak a magok egy részét gyűjtjük be, sohasem az egészet, hogy a termőhelyen elegendő maradjon a további szaporodáshoz. Minden begyűjtött mintát gondosan megjelölünk egy vonalkóddal. E kód alapján az alkalmazásban megtekinthető a magok gyűjtési helyszíne, a gyűjtés dátuma, valamint egyéb adatok. Például, hogy veszélyeztetett-e a növény, hány egyedről történt a mintavétel, illetve a gyűjtést végző személy neve.
0: Miután a magokat begyűjtötték, a mezőgazdasági intézethez szállítják azokat, mivel ez az intézet a Life for Seeds projekt egyik partnere. Ők felelnek a magok tisztításáért, szárításáért és tárolásáért, mégpedig különleges körülmények között. A hűtőszekrények meghatározott paraméterek alapján működnek, azt a helyiséget pedig, ahol ezeket a gyűjteményeket tárolják, magbanknak nevezzük. A maggyűjtés azonban nem csak az egyes növényfajok miatt fontos. A réteg számos pillangó, méh és egyéb beporzó, valamint madár, illetve természetesen más organizmus és nagyobb testű állat életterét jelentik. Amikor elveszítünk egy ilyen rétet, a biológiai sokféleség egy jelentős részét is elveszítjük. Sajnos a hagyományos, extenzív művelési rétek napjainkban egyre ritkábban válnak intenzív mezőgazdaság, a cserjesedés, a nem megfelelő, sok esetben túl gyakori kaszálás, valamint amint aktuálisabbá vált éghajlatváltozás miatt. Miért olyan jelentősek a begyűjtött magok?
2: A begyűjtött magvak nem kizárólag a hosszú távú megőrzést szolgálják. Jelentős szerepet játszanak a leromlott állapotú réteg helyreállításában, amelyekhez helyi származású magokat használnak fel. A helyreállítás során rendkívül fontos a helyi szaporító anyag alkalmazása, mivel ezek a növények már alkalmazkodtak az adott terület környezeti feltételeihez, így nagyobb eséllyel fejlődnek sikeresen.
0: Így módon olyan a természetes hasonló réteket lehet helyreállítani, amelyek számos faj számára biztosítanak életteret. Maga a Life for Seeds projekt így összeköti a természetvédelmet, a tudományos ismereteket és a gyakorlati intézkedéseket. A magok megőrzésével nem csupán egyes növényfajokat védünk, hanem a Gorizsko teljes természeti örökségét. Ez egy valódi befektetés a jövőbe. Az idei év valamivel kedvezőtlenebb a maggyűjtés szempontjából, mivel kora tavasszal igen nagy volt a szárazság. Azok a növények, amelyeknek már akkor virágozniuk kellett volna, csak most, a napokban hullott eső után borultak virágba, aminek következtében a magok begyűjtése is kitolódott. A maggyűjtés valójában már megkezdődött. Milyenek az adatok?
2: Goričkon eddig mindössze 26 mintát gyűjtöttünk be, mivel a növények döntő többsége még csak most virágzik. A projektben célul tűztük ki a 12 ezer minta begyűjtését. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezt a célt már szinte elértük, hiszen szlovéniai szinten már több mint 11.800 a minták száma. A Goričkon pedig a projekt teljes időtartama alatt 2022 óta több mint 1000 mintát gyűjtöttünk össze. Így a goričkói rétegről származó növényeink meglehetősen szép számban képviseltetik magukat a magbankban.
0: A terveik közt szerepel az is, hogy legalább 300 különböző növényfaj magjait gyűjtsék be. Ezt a célt azonban már jócskán túlszárnyalták, mivel eddig több mint 500 különböző növényről vannak magok. Vajon a nagy melegre való tekintettel melyik napszakban zajlik a maggyűjtés?
2: A korai reggeli órák nem alkalmasak a gyűjtésre, mert a növények még harmatosak, így a magok nedvesek maradnak a maghéjban vagy a toktermésben. Ha túl korán gyűjtjük be a mag mennyiségét, a magokat utólag szárítani kell. Ezért a legmegfelelőbb a délelőtti időszak. A délutáni nagy hőségben a gyűjtő szakemberek egészsége miatt már nem ajánlott a munka. A növényeknek ugyan nem árt a meleg, de az emberre nézve veszélyes.
0: Szlovéniában a Goričkoi Naturpark területén több mint 40 védett növényfajt regisztráltak a szakemberek.

Kedves hallgatóink, mai adásunkban két egészen különböző, mégis ezer szállal összekapcsolódó témaköröket hallhattak. A Pésznica folyó partján tevékenykedő civil összefogás és a Goricskói Naturpark tudományos magmentő munkája egyaránt arra figyelmeztet minket, hogy a természet védelme nem várhat a távoli megoldásokra. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Óvják és járják a természetet a következő hetekben is. A viszonthallásra!

Fenyő Miklós énekelt az imént, 3 perccel vagyunk 1:45 után. Jön még persze sok-sok zene a folytatásban, de 2 órakor hírekkel jelentkezünk, majd 2:45 után pedig érkezik majd a Tappancs és társai összeállítás. Ezúttal a lovakról lesz szó, maradjanak velünk.

0: Tappancs és társai.
1: Állatbarátok műsora. Július végén a Tappancs és Társai című magazin már augusztus felé tekintget. Tudnillik, hamarosan sor kerül a muravidéki vágtára, amely elsősorban a lóbarátoknak hoz újabb élvezeteket. Kedvcsinálásként a műsorban a lovak és azok kiképzése kap helyet Horváth Krisztina jóvoltából, aki 2023-ban lovasként szerepelt az akkori vágtán. A műsorban az állatorvosi rendelők közül most a Lendvait mutatjuk be, Matea Kolár igazgató és munkatársa Tyásár Zserdin Zsálik állatorvos segítségével. Tartsanak velünk július 25-én 14 óra 15 perckor.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oléti Zsuzsa hírszerkesztő. 2024-ben csaknem 16 milliárd eurót költöttek szociális védelmi programokra Szlovéniában, ami a statisztikai hivatal adatai szerint 6,7%-os növekedést jelent 2023-hoz képest. Szlovénia a GDP-jének közel negyedét fordította szociális védelemre abban az évben. A legtöbb pénzt az idős ellátásra fordították, de jelentős összeg jutott az egészségügyi programokra is. A teljes összeg magában foglalja a működési és a fenntartási költségeket is. Ellenzéki politika helyett ellenállási politika következik, hangsúlyozta a Fidesz elnöke szombaton Tusványoson a 35. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktáborban mondott beszédében. A volt magyar miniszterelnök az Európai Unióról is beszélt. Szerinte a patriótáknak el kell foglalniuk Brüsszelt, mert csak így kaphatják vissza a tagállamok a függetlenségüket. Így állítható vissza a tagok közötti egyensúly. Orbán Viktor a Magyarországon kiépülő politikai rendszert a venezuelai történésekhez hasonlította, amelyről azt mondta, sajátos elegye a kommunista gondolkodásnak, a politikai önkénynek és a gazdasági elnyomásnak. Menthetetlen, bukott maffia főnökökkel foglalkozni teljesen felesleges, reagált Magyar Péter, jelenlegi miniszterelnök a Facebook oldalán, Orbán Tusnádfürdőn szombaton elmondott beszédére. Kémkedés vágyával letartóztattak egy kínai származású kanadai nőt, aki egy belgiumi NATO létesítményben gyakornokoskodott, közelte a belga ügyészség szombaton. A kémkedéssel megvádolt szeméről további részleteket, beleértve a nevét, egyelőre nem hozzák nyilvánosságra, áll a NATO közleményében. Európa szerte hatalmas forgalmi dugók alakultak ki az autópályákon és az utakon, mert mindenütt tömegesen indultak el nyaralni az emberek. A Német Autóklub közlése szerint egész évben ez az a hétvége, amikor a legnagyobb dugókra kell számítani, mert több német tartományban is most kezdődött el az iskolai szünet. Bajorországban az A8-as autópályán pénteken 14 km hosszan állt a kocsisor Ausztria felé. A szlovéniai utak is rendkívül zsúfoltak ma. A Steyr autópályán, a nyugati Ljubljanai autópálya gyűrűn és a tengermelléki autópályán dugókra kell számítani. A legnagyobb tumultus a tengerparti és a Bled előtti utakon, valamint a gruskovjei határátkelő hely előtt Horvátország irányában alakult ki, de torlódásról számolt be az Útinform a karavánkák alagútja előtti Gorenszkói főúton is Ausztria felé. Horvátországban szintén tele vannak az utak, a turisták nagy száma és néhány baleset miatt szintén hatalmas dugók vannak. A horvátországi autópályákon a nagyobb fizetőkapuknál és a kombkikötőkben palackozott vizet és autóillatosítót osztogatnak önkéntesek. A spliti kombkikötőnél is torlódás alakult ki, a Jadrolinia kombvállalat rekordforgalmi statisztikát jelentett, 16 ezer jármű és 80 ezer utas vette igénybe szolgáltatásait.
2: Időjárás.
1: Többnyire napsütéses időben lesz részünk délután is. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 26-29 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok, a távolabbra tartók figyelmébe. Az élénk átmenő forgalomban 3 kilométeres jármű oszlop torlódott össze a karavánkák alagútja előtt Ausztria irányában. A gruskovjei határátkelő előtt 4 kilométeres autósor várakozik a horvátországi áthaladásra.

0: Tappancs és társai.
1: Állatbarátok műsora.

0: Jó napot kívánok mindazoknak, akik tappancsal és társaival együtt pihennek és nyaralnak, de közben legalább fél füllel odafigyelnek az állatbarátoknak, illetve az állatokról szóló műsorra. Július végén az augusztusi Muravidéki Vágtához igazodunk, majd ismét bemutatunk egy muravidéki állatorvosi rendelőt. Pontosabban az egyik téma a lóki képzés, a másik pedig a lendvai állategészségügyi rendelő tevékenysége lesz. Tartsanak velünk! Horváth Krisztinát a Muravidéki Magyar Rádió hallgatói ismerik, főleg azok, akik rendszeresen kijártak a Muravidéki Vágtára, hiszen ha jól tudom, a 7. vágtán Krisztina is itt volt, mint versenyző. Ki Horváth Krisztina? Honnan a lószeretet? És honnan került a vágtára?
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Horváth Krisztina vagyok, a Szent Margit falváról érkeztem. 8 éves korom óta lovagolok. Ezt elsősorban a szüleimnek köszönhetem, mert ők mindig szántak időt arra, hogy kivigyenek engem a lovakhoz, az Istenlóba, illetve Novák Amáliának, ami néninek, ő tanított engem lovagolni. A vágtára kaptam meghívást 2023-ban. Egy fantasztikus élmény volt. Minden egyes lovaglás új tanítást ad nekem. Itt a lovat úgy kaptam, nem volt még saját lovam. Csak pár alkalom volt, hogy megismerkedhettünk, közös munkát végezhettünk együtt, viszont a tapasztalataimnak köszönhetően nagyon gyorsan kialakult egy bizalmi kapcsolat, és így a pályára állva, ahol egyértelmű, hogy nagyon sok stressz van, a zajok, a lónak, idegen helyszín, ezt mind legyőzte a bizalom, és az, hogy jó érzéssel induljunk el a vágtán, és csak élvezzük. Tehát a legfontosabb mindig a lovaglásnál, hogy élvezettel töltsön el bennünket is, és a lovat is. A ló fantasztikusan szerepelt, mert a lelke vitte előre, mint engem, és nem nyomás hatására történt ez a munka.
0: Azt mondta, hogy 8 éves kora óta lovagolt. Ha jól tudom, úgymond főállásban lovakkal foglalkozik, lóki képzéssel.
1: 11 évig Angliában galoplovakat lovagoltam. Végzettségem szerint lótenyésztő, lótartó, belovagló vagyok, és túravezető. Tehát a mindennapjaim része volt a lovaglás, most jelenleg már nem ezzel foglalkozom, mint munka.
0: Mi mégis a Tappancs és Társai című magazin műsorban azért látjuk vendégül Horváth Krisztinát, hogy nekünk elmondja tapasztalataiból, és úgy, hogy mindenki megértse, hogy mit jelent az, hogy lóki képzés.
1: A köznyelben elterjedt az, hogy a lovakat betörik a csikókat. Én ezt javítanám arra, hogy a saját lovamat nem szeretném betörni, egy kölcsönös munkát szeretnék vele végezni, ami a bizalomra épül. Egy lónál nem tudunk csak dominanciával, agresszióval előrelépést hosszú távon elérni. Tehát fontos az, hogy egy bizalom kialakuljon, fontos a lovaknál a következetesség, az alázat, hogy képes legyek én is tanulni. Minden ló egy új történet. Egy új élet, egy külön személyiség. Tehát kell ahhoz, hogy legyen az embernek alázata, türelme, hogy megismerje azt a lovat, aki éppen előtte van.
0: Krisztina, emlékszik-e még az első lóra, amellyel próbálkozott, a nevére, hogy nézett ki, és milyen volt ez a kapcsolat, és mit csináltak együtt?
1: Igen, Hókásnak hívták, egy szürke póni volt, és nagyon-nagyon sok mindent tanított nekem. Hát, mint kezdőként nem tudtam azt sem, hogy hogy bánjak a lóval, és ő megmutatta, hogy igen, legyek vele türelmes, és hogyha én odafigyelek, akkor ő is tanít nekem, hogy mi a megfelelő bánásmód, ő mit igényel, és hogy tudunk boldogan felszabadultan együtt dolgozni, hogy az ne legyen kellemetlen egyikünk számára sem. Figyelni kell a lónak a nonverbális kommunikációját, tehát ezt hívják a köznyelben.

0: nyelben lósuttogásnak. Érdemes odafigyelni a testbeszédére, mert a ló nem kommunikál szavakkal. A füleit megfigyelem, hogy előre, hátra, az izmai, hogy vannak merevek, meg van-e feszülve, mert a ló, ő egy menekülő állat. Tehát, hogyha van tere, akkor ő elsősorban megpróbál elmenekülni. Ha nincsen tere, akkor támad. Az embereknél is ezt ugyanígy felfedeztem. Tehát elsősorban nem azért támadnak, mert ők rossz indulatúak, hanem félelemből. És hogyha ezt megértem, és figyelem a lovat, hogy milyen nonverbális testbeszéddel kommunikál felém, és adok neki időt, akkor ő ezt meg fogja hálálni a bizalmával.
1: Találkozott-e pályafutása során agresszív lóval, akit ugye nem lehetett kiképezni?
0: Van egy ilyen személyes történetem, Angliában történt, egy 2 éves arab kancerról beszélünk, Szalama névre hallgatott, és ő úgy került oda az istállónkban, hogy azonnal támadott mindenkit, nem lehetett megközelíteni. Őnála több mint 1,5 éves mindennapi rendszeres munka hozott egy eredményt, türelemmel, idővel, alázattal, és hogy biztonságban érezze magát. Ez volt a legfontosabb, hogy megteremtsük. És ő nagyon hirtelen egyik napról a másikra fordult át, és egy csodálatos ló lett belőle, aki pár verseny után kikerült Dubajba, és képzeljék el, hogy az arab lómagazin lehozta címlapon a lovat, annyira fantasztikus ló lett belőle. Onnantól semmi rossz indulat, semmilyen támadás nem volt belőle, figyelt a lovasára, és a legérzékenyebb ló lett belőle, akit én láttam az életem során.
2: Tappancs és társai.
3: A lókiképzésben tapasztalt Horváth Krisztina a Tappancs és társai című műsor vendége.
1: Több száz lovat lovagolt be Krisztina. Gyakorlatilag mit kell ez a fogalom alatt, hogy belovagolni a lovat érteni?
0: Azt kell érteni, hogy fel tudjam helyezni rá a nyerget, a kantárt, a lovas fel tudjon ülni rá, és hát együtt tudjanak a hátáról is dolgozni a lovas, ne csak a földről legyen egy lókiképzés. És hogy ahhoz a lónak meglegyen a bizalma, hogy valaki az ő hátán ül, ő ezt elviselje, és így tudják kivitelezni akár a tereplovaglást, akár egy ilyen muravidéki vágtát.
1: Na most ön már menet közben megemlítette a lósuttogást, és közben azt is már kiderítettük, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb módszer, hiszen nincs recept, minden lóhoz más, megfelelő, egyénre szabott módszert kell alkalmazni.
0: A lósuttogás az nem egy varázslat. Talán a legnagyobb hibákat ott követik el, hogy mindenáron irányítani akarnak, és egy bevett módszert szeretnének alkalmazni. De mint említettem, minden ló egy külön világ, egy külön történet, és valójában engem ennyi ló után már a lovak tanítanak. Én úgy megyek oda egy lóhoz, hogy szeretném megtudni, hogy ő kicsoda, ő mit érez, mert minden lónak van egy múltja, van egy idegrendszere, egy családi vérvonala. Ezért nincsen egyetlen egy bevett módszer, ami mindenkinél hatásos lehet. Tehát fontos a lókiképzésnél a rugalmasság, hogy tudjak alkalmazkodni, megkeresni azt az utat, ami mindkettőnket előre viszi. Akár egy gyerek lovagoltatásánál is az a fontos, hogy megkeressem, hogy az adott gyermeknek mi okoz örömet, ami a lóval együtt kivitelezhető, és mindkettő örömmel tudja elvégezni a feladatot, és ez hozza meg a fejlődést.
1: Ezért van a következő kérdésem, hogy amikor ugye a lóképzés folyik, mennyire szükséges párhuzamosan kiképezni a gazdit, illetve a lovast?
0: Nagyon fontos, hát ennélkül az összhang nélkül, a bizalom nélkül külön utakat járnak. Tehát fontos, hogy ők tényleg társként működjenek. Mert hogyha a gazdi jobbra szeretne menni, a ló meg balra, akkor abból nem lesz jó eredmény. Ugyanúgy a vágtán is. Tehát azért ilyen csodálatosak a Muravidéken a vágták, mert nagyon jó csapat alakult ki, és egymást segítik a lovasok. És van, hogy külső szemmel könnyebb meglátni, hogy a ló és lovas között mi az, ami hiányzik, vagy mi az, ami elvonta a figyelmét a megfelelő munkáról. És hogyha ezt barátságosan egymás között segítő szándékkal kijavít, akkor az csodálatos eredményt tud hozni.
1: Talán említsük meg, hogy milyen módszerek a beváltak, illetve mit alkalmaznak mostanában.
0: A legfontosabb talán nem is egy külön módszer, hanem a türelmet emelném ki, mert régebben a nem lósuttogás szemléletet figyelmen kívül hagyó embereknél fontos volt az, hogy siessek, minél előbb be legyen lovagolvaló, minél előbb haladjak, felüljek rá. De nem egyformák a lovak, ezért van, akinek több időre van szüksége. De szerintem az egyik legfontosabb az, hogy a ló igényének megfelelően haladjunk. Hivatalosan 6 éves kortól szokták ajánlani a lovaglást, de ez természetesen egyénfüggő. Attól függ a szülő is, hogy mit enged meg. 6 éves kortól van egy olyan stabilabb ülés, ami kivitelezhető és biztonságosnak mondható.
1: Ez a lovasra vonatkozik, és a lót mikor szabad kezdeni képezni?
0: Az angol terivéreket 1 éves korukban lovagolják be, de a ló az 5 éves koráig csikónak számít. Ezért semmit nem veszítünk azzal, hogyha 3-4 éves koráig várunk vele. Természetesen a földről való munkát minél előbb elkezdjük, hozzászoktatjuk a személyiségünkhöz, az ember közelségéhez, azzal apró lépésekkel haladunk, viszont érdemes megvárni, amíg a csontozata és az izomzata megfelelő erősségű lesz.
1: Szeretni kell az állatot, hogyha vele foglalkozunk, vele akarunk bármit is kezdeni, de tudjuk kényeztetni és ezzel elrontani a lovunkat?
0: Természetesen. A lovak személyisége is különböző. Tehát vannak dominánsabb állatok. Ott a belső egyensúlyunkat kell megteremteni és határozottan fellépni. Van ezzel ellentétben pedig olyan ló, aki érzékenyebb, ott egy apró kézmozdulat is elég, hogy ne ijesztő legyen számára. Viszont egy erőteljesebb, dominánsabb lónál határozottabban kell felemelni a kezemet, kihúzni a vállaimat, hogy érzékelje, hogy én stabilan ott állok, és mondjuk nem lökhet fel.
1: Szóval a határokat minden élőlénynél meg kell húzni, attól függ, hogy milyen természetű, olyan erősen vagy olyan szilárdan.
0: Ez pontosan így van, ahogy megfogalmaztad, figyelni kell arra. Ezért mondtam, hogy minden lónak saját személyisége van, és fontos, hogy a gazda ismerje a lovát, és ezért együtt tudjanak dolgozni. Viszont nem szabad, hogy a ló irányítson mindenben. Főleg kis csikókorban érdemes ezt megtanítani, és akkor onnantól együttműködésre lehet számítani.
1: Olyan lelkesen mesélt élete ezen szakaszáról. Hadd kérdezzem meg, miért hagyta abba ezt szakmailag?
0: A mindennapjaimban szeretem, hogy ez már csak hobbiként vesz részt, mert több mint 10 évet tanultam ajurvéda konzulensnek, természetgyógyásznak, és szeretnék az embereken segíteni.
3: Azért, hogy adott esetben tudjuk, hova vihetjük kedvencünket megelőzés vagy gyógykezelés céljából, folytatjuk a minisorozatot, a Muravidéki Állatorvosi Rendelők tevékenységének bemutatását. Ezúttal a Lendvai rendelő van soron, nevezetesen a Lendvai Állatorvosi Állomás Kft., amelyet Mateja Kolár igazgató és egyben állatorvos vezet.
4: To vse, kaj ste povedali, drži, k nám prihajajo stranke z svojimi ljubljenci.
5: Igen, így van. Ügyfeleink kedvenceikkel jönnek hozzánk, de feladatunk a haszonállatok, illetve a tenyészállatok gondviselése is. Tehenek, lovak, sertések és más állatok ellátását vállaljuk. 24 órás ügyeletet is tartunk. Munkakörünkbe tartozik mind a megelőzés, mind a gyógykezelés. Gyakoriak az elektív, azaz tervezett beavatkozások, amihez az ivartalanítás is tartozik. Amit nálunk jelenleg még nem végzünk, az a kemény szöveti műtétek, illetve csontok és mozgószervek operálása. A munkaközösségünkben jelenleg 6 alkalmazott van, 5 állatorvos és egy egészségügyi technikus. A nyitvatartási időt a közelmúltban módosítottuk, így munkanapokon dél és délután 1 óra között nem fogadunk ügyfeleket. Ilyenkor végezzük el a papírmunkát, illetve a számítógépes teendőket, és elintézzük azokat az ügyeket, amelyeket az ügyfelek jelenlétében nem lehet. Egyébként a munkaidő 8-tól 18 óráig tart, de amint említettem, állandó készenlétben vagyunk, és 24 órás ügyeletet tartunk. Az ügyelet igénylése esetén általában a kisállatokat, kedvenceket behozzák a rendelőbe. Ez azért is előnyösebb, mert itt a diagnosztikát egyszerűbben és alaposabban, és nem utolsó sorban kedvezőbb áron tudjuk elvégezni. S ha már az árakat említettem, az állatorvos kiérkezését az ügyfélnek meg kell fizetnie, és az ügyeletben elvégzett szolgáltatás is valamivel drágább, mint egyébként. Amennyiben valakinek szüksége van ránk, a vezetékes telefonszámot kell hívni, amely ügyelet alatt az ügyeletes telefonjára van irányítva. A terepen a haszonállatok esetében az ügyeletet a Chantel állatorvosi rendelővel közösen valósítjuk meg. A kisállatok kapcsán az ügyeletet csak mi látjuk el, és egy külön mobil számra várjuk a hívást.
4: Za male živali imamo poločeno dežurstvo za male živali in tudi posebno številko.
3: A Muravidéken 8 állatorvosi rendelő van. Milyen az együttműködés?
5: Azt hiszem, azon ritka rendelők egyike vagyunk, amelyeknek a szomszédos, de a távolabbra eső állatorvosi rendelővel is korrekt viszonyuk van. Ugyanis meggyőződésünk és tevékenységünk alappolitikája, hogy az állatorvosi szakma azok közé tartozik, amelyekben kötelező az együttműködés. Előfordul, hogy nálunk tartalékban van egy adott gyógyszer, amely egy másik helyen hiányzik, és kölcsönadjuk. Vagy amikor egymást felhívjuk, és tanácsot, ötletet kérünk, megosztjuk a tapasztalatainkat, és így előre tudjuk, hogy egy adott esetben mire kell számítani. Úgy hiszem, ez rendkívül fontos, mert a pácienseink javát szolgálja. Részünkről ez a korrekt eljárás. Például, ha olyan esettel szembesülünk, amely túlszárnyalja a képességeinket, nincs megfelelő felszerelésünk a diagnosztikához, akkor az esetet továbbadjuk. Hiszem, hogy ez a korrekt eljárás.
3: Az állatorvosoknak kötelességükön túl is olyan szituációk adódnak, amikor kénytelenek a szokottnál is szélesebb körben továbbfejleszteni tudásukat. Például, amikor a közelben kialakítanak állatkertet, és a szokványos állatok mellé majmok és alpakák is kerülnek a páciensek körébe.
4: Tudi to, ja. V bistvu je veterina, tako kot humana medicina, vedno so neka...
5: Hát igen, valójában az állatorvosi szakma hasonló, mint a humán medicina. Mindig vannak új felfedezések, új gyógyszerek, új módszerek, új betegségek és patológiák. Állatpácienseink nem utolsó sorban egyre idősebbek lesznek, és az elért hosszabb életkor is bizonyos egészségügyi panaszokkal jár. Olyanokkal, amelyekkel állatorvos kollégáink évekkel ezelőtt csak itt-ott találkoztak, vagy egyáltalán nem foglalkoztak velük, hanem azt az utat választották, amelyet mi most a legutoljára hagyunk. Megváltozott az emberek, a gazdi gondolkodása, hiszen fontos számukra, hogy állataik egészségesen minél tovább velük maradjanak. Szóval elkerülhetetlen a szakmai továbbképzés. Az állatorvosi kamara is meghatározza azt a bizonyos pontszámot, amelynek elérése kötelező, és szakszerű cikkírással vagy előadásokon való részvétellel érhető el. Ez így van jól, hogy valamilyen módon rákényszerülünk a tudásbővítésre. Nem utolsó sorban minden jó állatorvos érdeke, hogy az aktuális dolgokról folyamatosan értesüljön. Hát az említett majmok és alpakák érdekes állatok, amelyekkel mi is ismerkedünk. A tulajdonos is gyakran kapcsolatban van a másik állatkertekkel, és az e téren tapasztaltabb állatorvosokkal. Mi is kollégáinkat kérdezzük, akik talán többször találkoztak ezekkel az egzotikusnak mondható állatokkal. Hát igen, mindig van valami új és érdekes.
4: Takoda, ja, vedno nekaj novega in zanimivega.
3: Tjásá Zsirdin Zsálig állatorvos, a kis állatambulancia egyik oszlopos munkatársa. Mi mindent tudnak nyújtani a négylábú kedvencek egészségének megőrzése és helyreállítása érdekében a Lendvai rendelőben?
5: A közelmúltban az állatorvosi rendelőt felszereltük a legújabb műszerekkel. Új, nagyon jó minőségű ultrahanggal rendelkezünk. Új fogászati röntgenünk is van, ami még talán nincs minden muravidéki rendelőben. Ez lehetővé teszi a korszerűbb fogászati beavatkozások kivitelezését. A lágy szövetek esetében sürgős műtétet is végzünk. A sebészeten belül nem vállaljuk az ortopédiai beavatkozásokat. A belgyógyászati orvoslás a külső laboratóriumok közreműködésével valósul meg. A levett mintákat akkreditált és megbízható intézményekben vizsgáltatjuk. Más állatorvosi rendelővel is rendszeresen együttműködünk. Tehát, ha valamire képtelenek vagyunk, vagy nem rendelkezünk elegendő tudással, kollégáinkhoz fordulunk segítségért. A gazdiknak azzal is segítünk, hogy mi vesszük fel a kapcsolatot az állatorvos szakorvosokkal, majd tovább utaljuk a kedvencet.
4: Pomagamo tudi na ta način lastnikom, da recimo mi stopimo v kontakt z specialisti, pa jih potem napotimo naprej.
3: Az adott lehetőségek mellett milyen a kedvencek egészségi állapota?
5: Ezt nehéz megítélni. Lehet, hogy ma olyan dolgokat is diagnosztizálunk, amit egykoron egyáltalán nem vettünk észre. De most, amikor az emberek gyakrabban kerülnek kapcsolatba kedvenceikkel, a normálistól való eltéréseket hamarabb megállapítjuk. Meg hát az elmúlt években a diagnosztika terén is nagy volt az előrehaladás. Sok mindent, ami régen normálisnak tűnt, illetve nem volt kórosnak tekinthető, a mai diagnosztikával felkutatható, és sok esetben bizonyítható, hogy az elváltozás egy kóros folyamat. Például pont most van egy szukakutyánk kórházi ellátásban, aki szokatlan tünetekkel jött hozzánk. Amikor még nem voltak diagnosztikai vizsgálatok, azok után, hogy a gazdi megfigyelte, hogy a szukának fokozott az étvágya, és nagyon gyarapodik a súlya, régen ezt gyorsan elintézték volna, mondván, túlsúlyos, ne etessék annyira. Most azonban már különböző diagnosztikai eljárások léteznek, s azt állapítottuk meg, hogy ez esetben nagy valószínűséggel hormonzavarról van szó, és nem normális, hogy ennyit eszik és hízik.
3: A gazdik néha akarattanul is hibáznak kedvencük gondozásánál. Mi az ön tapasztalata?
5: Régen akkoplaltatás, amikor az állatot nem etették rendszeresen, állatkínzásnak számított. Jelenleg ezzel szemben az irányelvek szerint állatkínzás a túlzott etetés, illetve a túlsúly. Előfordul, hogy a gazdinak az olyan szimpatikus, amikor a kutyus vagy a cica még kér az eledelből. Tetszik nekik, hogy kedvencük a gömbölyded. Valójában emiatt sokkal több egészségügyi panasz alakulhat ki. Ez lenne szerintem a fő hiba nálunk, újkori gazdiknál, akik talán egy icipicit túl kényeztetjük a kedvenceinket. Vagyis mi hisszük azt, hogy kényeztetésben részesítjük az állatot, igazából pedig ez így nem jó.
3: Az utolsó téma, amelyről Tjásá Zsirdin Zsálig állatorvost faggattuk, a megelőzés volt.
5: A megelőzéssel kapcsolatos kérdésekkel és egyéb tanácsadásra bármikor felkereshetnek bennünket. Amikor új gazdi jön hozzánk, elmondjuk neki, hogy kedvence esetére milyen megelőzési intézkedések javallottak. És a kérdésekre is szívesen válaszolunk. A prevencióról meg mindannyian tudjuk, hogy beletartozik a védőoltás, minőségi táplálék, parazita ellenes szerek, a veszélyes helyzetek mellőzése, természetesen az ivartalanítás, ami individuális döntés, és amikor az állat nem ivartalanítható, erről külön elbeszélgetünk a gazdival.
3: A nyár derekánál tartva Tappancs és társai a műsor készítőjével közösen arra kérik az állatbarátokat, állattartókat és a kedvencek gazdít, hogy a meleg időjáráshoz igazítsák a gondozást. Az állatnak is kell az árnyékos, hűvös hely, ahol pihenhet. Továbbá elegendő friss víz és megfelelő eledel. A sétáltatást pedig a megfelelő hőmérsékletek idején valósítsák meg. Tudják, ha tenyerüket képtelenek 10 másodpercig az aszfalton tartani, akkor a forró talaj a kedvencük mancsát is megégeti. És még valami, a kóborállatoknak, madaraknak és méheknek is helyezzenek el itatokat. A kóborcicáknak adományozott eledelt pedig a Lendvai RTV stúdióban is leadhatják. A júliusi műsor Horváth Krisztina, Mateja Kolár, Tyása Zsirdin Zsálik, Király Boglárka, Bacsi Jász, Navucsák Filip, Király Tomislav, Torma Róbert és Cigán Szilvia jóvoltából állt össze. A következő epizód közvetítésére augusztus 29-én kerül sor. Köszönjük figyelmüket, és legközelebb is tartsanak velünk!

Közeleg a nyaralás, de még nincs megfelelő túracipője? A Planica Turniszcse üzletében szakértő segítséggel választhat lábához, terephez és céljához illő lábbelit, amelyet tesztpályán is kipróbálhat. Július 20-a és 31-e között a Planica és Mendel cipőkre 10% kedvezmény várja Önt. Planica Turniszcse. Minőségi szlovén lábbelik 1959 óta.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Középhullámon a 648-as kilóhertz.
2: Ilyen volt régen.
1: Muravidéki Magyar Rádió.
0: Ultrarövid hullámon a 87,6 MHz-en
1: és középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Meg volt ilyen is.
0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Ultrarövid hullámon a 87,6 MHz-en.
2: Mostantól digitálisan is. A Muravidéki Magyar Rádió DAB-on is hallható.
3: Ezt is jó tudni.

Mindjárt 3:45 lesz, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják szombat délután, és zenélünk is tovább mindjárt, de azért a további tartalomról szólunk. Még az ünnepeltek köszöntése még elmaradt, úgyhogy ebben az órában sort kerítünk majd rá egy 15 perc múlva, aztán a 7 zeneszámát is meghallgatjuk majd, amit önök választottak ma délelőtt. 4 órakor hírek jönnek, aztán lesz majd hétvégi randevó a következő órában. 5 órakor is mondunk híreket, aztán lesz majd tech műsor ismétlés, lesznek gyerekgondolatok is, meg zenék, és így érkezünk el 6 órához, akkor jön majd a hír összefoglaló napi krónikánk. 7 óra előtt egy kicsivel búcsúzunk, akkor majd mondjuk a további tartalmat. Önök gondolhatják, hogy mi itt ülünk a stúdióban, és hallgatjuk önökkel együtt természetesen a zenéket, az összeállításokat, de mi nem tudjuk, hogy önöknek hogy telik a szombat délután. Ha gondolják, akkor írják meg nekünk, mivel foglalatoskodnak, mivel tevékenykednek, miközben hallgatják persze a Muravidéki Magyar Rádiót. Ennyit akkor, erről jöjjenek a zenék, a folytatásban már is 3:45 van, és ahogy említettem, 3:45 körül felköszöntjük a mai nap ünnepeltjeit.

Július 25-e van Jakab napja. Bibliai ez a férfi név, a szlovéban Jákob változatban használják, és eredetileg a héber név Jákob, illetve Jákov volt. Ennek görög változatából alakult ki a magyar forma, jelentése ismeretlen. A Kristófok is ünnepelnek, ma a görög Krisztoforosz névből származik, nevű Krisztust hordozó jelentéssel bír. Aztán mellettük még köszönhetjük Jákó, Jakobina, Jakus, Szindbád, Talabér, Talabor, Dalibor, aztán Timur, Tomor, Valencia, Valentin, Valentino, Jacqueline és Jacqueline nevű ismerőseinket is. Ezek a nevek is bent vannak a mai kalendáriumban, de a fő névnapok tehát a Jakab és a Kristóf napja. Névnaposoknak, születésnaposoknak szívből gratulálunk. Egyébként Szent Jakab az apostolok közül elsőként szenvedett vértanú halált, ő a búcsújárók, az utasemberek és a hajósok védőszentje. Úgy tartják, hogy az ab aratását Jakab napig be kell fejezni, mert amíg abona Jakab nap után kint marad, az már kint is veszik. Ezen a napon áll meg a szőlő növekedése és kezd édesedni. Ha Jakab napja derűs, jó gyümölcs termése számíthatunk, de nincs kizárva az ivatar sem, írja a népi kalendárium ezzel a mai nappal kapcsolatban. Na, az ünneplőknek minden jót kívánunk, mindenki másnak is egyébként további kellemes délutánt, 3 perccel múlt el fél 4, nem sokára meghallgatjuk a 7 zene számát.

Meghallgattuk a hét zeneszámát is, az imént 3 perc elmúlt 3:44. 4 órakor jönnek majd a friss hírek szombat délután itt a Muravidéki Magyar Rádióban, a következő órában pedig randevúra hívjuk Önöket, tartsanak velünk.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A statisztikai hivatal friss adatai szerint 2026 júniusában rekordot döntött a turisztikai szálláshelyek forgalma Szlovéniában. Közel 810 ezer turista fordult meg a szálláshelyeken a hatodik hónapban, ami 1,9%-os növekedést jelent. Emellett először fordult elő, hogy a vendégészakák száma meghaladta a 2 milliót, ami túlszárnyalja a korábbi 2022-es rekordot is. A vendégészakák 23%-át 454 ezer éjszakával a hazai turisták adták. A legtöbb külföldi vendégészakát Ljubljana, Bled és Pirán környékén jegyezték fel, míg a hazai vendégek leggyakrabban Piránban szálltak meg. Idén erősödött az úgynevezett alpesi nyár trendje, mivel a hegyi szálláshelyek látogatottsága jelentősen megnőtt, miközben a tengerparti településeken enyhe visszaesés mutatkozott. Júniusban tovább emelkedett az Ausztriában dolgozó magyarok száma, írta meg a Privát Bankár szokásos havi elemzésében. A cikk szerint az Osztrák Munkaügyi Minisztérium foglalkoztatási hivatalának adatai alapján nagyjából 4500 fővel nőtt az Ausztriában hagyományos munkaszerződéssel dolgozó magyarok száma májushoz képest, ami következtében 133.440-en voltak az így foglalkoztatottak. Ez 3,5%-os emelkedést jelent az egy hónappal korábban mért 128.935-höz képest. Ennek fényében az idén még nem látott helyzet alakult ki júniusban, miszerint minimálisan, de kevesebb magyar dolgozott hagyományos munkaszerződéssel Ausztriában, mint az előző év azonos időszakában. A visszaesés 0,17%-os volt. Érdekesség, hogy 2025-ben májusról júniusra jelentősen nagyobb növekedés volt tapasztalható, mint egy 4,5%-os. Új trükkel próbálnak autókat lopni Horvátországban, figyelmeztet a rendőrség. A horvát rendőrség arra figyelmezteti a járművezetőket, hogy a tolvajok egyre gyakrabban alkalmaznak elektronikus jelzavaró készülékeket, írja az index.hr. Ha távirányítós kulccsal zárja le valaki az autóját, lakóautóját vagy bármilyen más járművét, mindig győződjön meg arról, hogy az ajtók valóban bezáródtak. Feleslegesnek tűnhet, de ha valaki a közelében egy jelzavaró készüléket használ, könnyen lopás áldozatává válhat, figyelmeztet a horvát rendőrség. Tájékoztatása szerint a jelzavaró készülék blokkolja a távirányító által kibocsátott jelet. Emiatt a sofőr azt hiheti, hogy lezárta a járművét, valójában azonban az nyitva marad. Hozzátették, hogy az elektronikai eszközök fejlődésével a bűnelkövetők is egyre kifinomultabb módszereket alkalmaznak a járművek, illetve a benne hagyott értéktárgyakra. Felmentették tisztségéből Karim Khant, a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyészét, miután a bíróság felügyeleti testülete megállapította, hogy súlyos kötelességszegést követett el a szexuális visszaélésekkel kapcsolatos vádakkal összefüggésben. A büntetőbíróság tagállamai pénteken szavaztak a brit ügyész felmentéséről. A The Guardian értesülése szerint a 125 tag közül 82 szavazott Khan eltávolítására. Khan következetesen tagadta a vele szemben megfogalmazott vádakat.
2: Időjárás.
1: Többnyire napsütéses időben lesz részünk délután is. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 26-29 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön változatlanul zökkenőmentes a járműforgalom, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.

Ez itt a hétvégi rendezvú Dorával és Dorisszal. Befűszerezzük a szombat délutánt.

0: Sziasztok!
1: Üdv a műsorban!
0: Ma Doris.
1: És Dora tart veletek. Aztán hallhattok könyv és filmajánlót is.
0: Ha kedvetek van velünk rendezvúzni, akkor tartsatok velünk a zeneszám után is.

0: Nap mint nap halljuk, szeretem őt. Sokan mondják, hogy szeretik, de valójában ennyi elég is a boldogsághoz?
1: Ő az igazi? Ez a kapcsolat a legideálisabb számodra? A most következő randevunkon ezekre a kérdésekre igyekszünk választ találni.
0: A szerelem és a párkapcsolat sok fiatal életében központi téma. Egy kapcsolat elején minden izgalmas, új és intenzív, de ahhoz, hogy hosszabb távon is jól működjön, több kell, mint puszta érzelem.
1: A jó párkapcsolat nem csak megtörténik, hanem folyamatos odafigyelést igényel.
0: Mi is a párkapcsolat?
1: A párkapcsolat két ember közötti érzelmi és gyakran fizikai kapcsolat, amelyben fontos szerepet kap a bizalom, a kötődés és az egymás iránti felelősség.
0: Az elején gyakran erősebbek az érzelmek, később viszont a kapcsolat minősége azon múlik, hogyan tudtok együttműködni a mindennapokban.
1: Az érzések mellett tehát legalább ilyen fontos az, hogy hogyan kommunikáltok, hogyan kezelitek a konfliktusokat, és mennyire tudtok egymásra figyelni.
0: Mire figyeljünk a legjobban, hogy jól működjön a kapcsolat?
1: Ez az egyik legfontosabb kérdés, mert sok kapcsolat nem a szerelem hiánya miatt ér véget, hanem azért, mert hiányoznak az alapok.
0: Nagyon fontos a kommunikáció. A jól működő kapcsolat alapja az őszinte beszélgetés. Nem elég beszélni, fontos az is, hogy figyelmesen meghallgassátok egymást. A hatékony kommunikáció kulcsfontosságú egy tartós kapcsolatban.
1: Nélkülözhetetlen továbbá a bizalom is. Ez az egyik legfontosabb alap. Ha megbíztok egymásban, biztonságban érzitek magatokat a kapcsolatban. A bizalom azt is jelenti, hogy el tudjátok mondani a gondolataitokat félelem nélkül.
0: Kell egy jó párkapcsolathoz tisztelet is? Fontos, hogy elfogadjátok egymás véleményét még akkor is, ha nem értetek egyet. A tisztelet hiánya könnyen konfliktusokhoz vezethet.
1: Aztán szükséges a kompromisszum is. Nem mindig lehet minden úgy, ahogy te szeretnéd. Egy kapcsolatban néha mindkét félnek engednie kell, hogy mindketten jól érezzétek magatokat.
0: Még egy fontos tulajdonság az őszinteség. A problémák elhallgatása hosszú távon csak nagyobb gondot okoz. Fontos, hogy időben beszéljetek a nehézségekről.
1: És ne feledkezzünk meg az egymásra szánt időről sem. Egy kapcsolat csak akkor működik, ha foglalkoztok is vele. A közös programok és beszélgetések erősítik a kötődést.
0: Nem árt, ha van empátia is. Próbáld megérteni a másik érzéseit és nézőpontját. Ez segít abban, hogy kevesebb legyen a veszekedés.
1: Ezek az alapok segítenek abban, hogy a kapcsolat ne csak rövid ideig tartson, hanem hosszabb távon is kiegyensúlyozott legyen.
0: Mi okozhat problémát?
1: Sok kapcsolatban ugyanazok a hibák jelennek meg, ilyenek például
0: a rossz vagy hiányzó kommunikáció,
1: a féltékenység és bizalmatlanság,
0: a túlzott elvárások,
1: vagy például az egymás figyelmen kívül hagyása.

0: gyakran nem maga a probléma a legnagyobb gond, hanem az, ahogyan kezeljük. Ha nem beszélték róla, az könnyen eltávolodáshoz vezethet.
1: A szerelem nem mindig könnyű.
0: Fontos tudni, hogy nincs tökéletes kapcsolat. Minden párnál vannak viták és nehéz időszakok. A különbség abban van, hogy hogyan kezelitek ezeket.
1: Egy jól működő kapcsolatban a felek nem egymás ellen, hanem egymásért dolgoznak. Egy csapat vagytok, és közösen oldjátok meg a problémákat.
0: A párkapcsolat nem csak érzés, hanem folyamatos munka is. A kommunikáció, a bizalom, a tisztelet és az odafigyelés mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a kapcsolat jól működjön.
1: Ha ezekre tudatosan figyelsz, sokkal nagyobb eséllyel lesz egy kiegyensúlyozott, boldog kapcsolatod, nem csak most, hanem a jövőben is.
0: Következzen most egy zeneszám, majd pedig ejtünk néhány szót arról, milyen kötelezettségekkel jár egy kapcsolat.

0: A legtöbb kapcsolatban felelősek vagyunk saját tetteinkért, és azért is, hogy a másik mit tesz, hisz kihatása lehet ránk. Néha a másik igényei miatt aggódunk, de közben gyakran elfelejtjük a saját szükségleteinket.
1: Vagy másik esetben pedig csak a saját érdekeinket helyezik előtérbe, és a másik szükségleteit szorítjuk háttérbe.
0: Ha tudjuk a kötelezettségeinket, az nagyban hozzájárulhat egy komoly, egyenlő és egészséges kapcsolathoz.
1: Most pedig jöjjön még néhány alapvető szabály egy kapcsolatban.
0: Hallgatni és meghallgatva lenni. Fontos, hogy meghallgassuk partnerünk szükségleteit, ötleteit és elképzeléseit. De ugyanakkor nem szabad eldobni saját elképzeléseinket sem.
1: Őszintén az őszintét várva. Egy kapcsolatban a becsületesség az alapja mindennek. A másik tudja meg az igazat még akkor is, ha az éppen nem a legkönnyebb.
0: Fontos, hogy el tudjuk mondani, mi bánt minket, de az is, hogy meghallgassuk a másikat.
1: Teljesen normális, ha nem értetek mindenben egyet. A lényeg, hogy tisztelettel beszéljétek meg a problémákat.
0: Egy egészséges kapcsolatban egyik fél sem több a másiknál.
1: Jó érzés tudni, hogy a másik ott van melletted, amikor szükséged van rá.
0: Mind múlik egy jó kapcsolat?
1: Egy kapcsolat nem attól lesz jó, hogy tökéletes, hanem attól, hogy a felek tudatosan tesznek érte. Az egyik legfontosabb tényező a kommunikáció.
0: Ha nem beszéltek egymással őszintén, a problémák könnyen felhalmozódnak és félreértésekhez vezetnek.
1: Nagyon lényeges a határok tiszteletben tartása. Ide tartozik a magánélet, a személyes tér, sőt a digitális világ is, például telefon, közösségi média. Egy egészséges kapcsolatban nincs helye ellenőrizgetésnek vagy kontrollnak.
0: A közös fejlődés is sokat számít. Egy jó kapcsolatban nem csak együtt vagytok, hanem együtt is fejlődtök. Támogatjátok egymás céljait, tanultok egymástól, és segítitek a másikat abban, hogy jobb legyen.
1: Végül, de nem utolsó sorban, a kölcsönösség. Egy kapcsolat akkor működik jól, ha mindkét fél tesz bele energiát. Ha csak az egyik próbálkozik, az hosszú távon kimerítő és igazságtalan.
0: Egy kapcsolat nem arról szól, hogy mindig minden könnyű. Inkább arról, hogy képesek vagytok együtt megoldani a nehézségeket. Ha odafigyeltek egymásra, kommunikáltok és tisztelitek a másikat, akkor sokkal nagyobb eséllyel lesz tartós és boldog a kapcsolatotok.
1: Következzen egy zeneszám,
0: majd pedig könyv és filmajánlóval folytatjuk.

0: Ma Frederick Beckman A barátaim című könyvét ajánljuk figyelmetekbe.
1: A világszerte népszerű svéd író ezúttal is szerethető szereplőket és mély emberi történetet tár az olvasók elé. A regény a barátságról, a veszteségekről, a reményről és arról szól, hogy egyetlen találkozás is képes megváltoztatni egy ember életét.
0: A cselekmény egy különleges festmény körül forog, amely évtizedekkel később egy Louisa nevű lányhoz kerül, és arra kényszeríti, hogy szembenézzen a múlt titkaival.
1: Beckman könnyed stílusa, finom humora és érzelmes történetvezetése miatt ez a könyv azoknak is jó választás, akik ritkában olvasnak. Ha szeretnétek egy olyan történetet, amely egyszerre szórakoztat és elgondolkodtat, A barátaim remek választás lehet.

0: Ez már a filmajánlónk, benne pedig a Keresztapa című film.
1: Francis Ford Coppola Oscar-díjas alkotása nem csak a maffia filmek egyik legismertebb darabja, hanem a filmtörténet egyik legnagyobb mesterműve is.
0: A történet középpontjában a befolyásos Corleone család áll, élén Don Vito Corleone-val, akit a legendás Marlon Brando alakít. A film nem csupán a szervezett bűnözés világát mutatja be, hanem egy család történetét is, ahol a hűség, a becsület, a hatalom és a felelősség állandóan próbára teszi a szereplőket. Különösen emlékezetes Michael Corleone karakterének átalakulása, akit Al Pacino formál meg. Egy kívülálló fiatalemberből fokozatosan a család új vezetőjévé válik.
1: Ha szeretitek a mély emberi drámákat, az izgalmas történeteket és a filmtörténeti remek műveket, ezt a filmet érdemes megnézni vagy újra nézni.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Janez Jánosa kormányfő, az SZDSZ párt elnöke a Bovéci taggyűlésen azt mondta, idézem, változatos hónapokon vannak túl, de ilyen lesz a következő időszak is, mert hamarosan helyhatósági választások és népszavazások is lesznek Szlovéniában. Ennek jegyében szorgalmazta a tagság megerősítését. A kormányzat előtt álló főbb kihívások közül kiemelte a demográfia területét. A jobboldali politikus szerint nem minden fog egyik napról a másikra megvalósulni, de az SZDSZ garancia a változásokra, szögezte le. A Szlovénia-Oroszország Társaság szombat délelőtt megemlékezést tartott a Vörsicshágon lévő orosz kápolnánál. A koszorúzással, egy perces néma csenddel és imával tarkított ünnepséget az orosz kápolna alapításának 110. és a szertartást szervező Szlovénia-Oroszország Társaság megalakulásának 30. évfordulóján tartották. A megemlékezésen több mint 420 fő vett részt. A meghívottakat Sasa Ivan Gerzsina, a Szlovén-Orosz Baráti Társaság elnöke köszöntötte, aki beszédében hangsúlyozta, az orosz kápolna nem csupán a múlt emlékműve, hanem az emberiség, az együttérzés és a békért való felelősség egyetemes szimbóluma. Az ünnepségen részt vett Milan Kucsán, a független Szlovénia első államfője, a társaság tiszteletbeli tagja, valamint Henrika Zupán, Kranjska Góra, Zoran Jankovics, Ljubljana polgármestere és Stanislav Lipovšek, nyugalmazott celjei püspök, továbbá a szlovén gazdaság, a civil társadalom és a veterán szervezetek képviselői. Visszautasította a ma este megrendezendő balatonfüredi Anna Bál fővédnöki tisztségére szóló felkérést és a számára felajánlott tiszteletjegyeket Forsthofer Ágnes, a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök. Forsthofer Ágnes a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, az Anna Bál Hungarikum hagyomány, valamint generációk emlékeit őrző esemény, amelynek kizárólag a kultúráról, az emberi találkozásokról, a táncról, a zenéről és a hagyományok ápolásáról kell szólnia, semmiképpen sem pártpolitikai szereplők kiemeléséről és kiváltságairól, hangsúlyozta hozzátéve, le kell zárni ezt a korszakot. Közlése szerint a szemléletváltás érdekében utasította vissza a fővédnöki felkérést és a tiszteletjegyeket. 2025-ben már harmadik egymást követő évben csökkent a globális éhezés. A világ népességének 7,8%-a éhezett tavaly, szemben a 2024-es 8,1%-kal és a 2022-es 8,6%-kal. Ez lassú, de tartós javulást jelez. Egyben azt jelenti, hogy 2025-ben mintegy 645 millió embert érintett az éhezés, közel 14 millióval kevesebbet, mint 2024-ben, és 43 millióval kevesebbet, mint 2022-ben. A helyzet azonban továbbra is törékeny és egyenetlenül oszlik meg, és nem biztosítja, hogy 2030-ig elérjük a fenntartható fejlődési célokat, derül ki a világ élelmezés biztonságának és táplálkozásának helyzete 2026 című jelentésből, amelyet a héten hozott nyilvánosságra az Egyesült Nemzetek Szervezetének 5 szakosított szerve.
2: Időjárás.
1: Este és éjszaka jobbára derült lesz az ég, majd a reggeli óráktól nyugat felől fokozatosan megnövekszik a gomoly felhőzet. Hajnalra 12-17 fokig frissül fel a levegő. Vasárnap a keleti ország részben több-kevesebb napsütésre lehet számítani, ugyanakkor a nyugati és a középső vidékek felett borult lesz az ég, s elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 22-28 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral az esti órákig Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.

7 perccel, majdnem 8-al múlt el 5 óra. Ezt az órát itt a Muravidéki Magyar Rádióban a zenék és az ismétlések jellemzik majd. Nem sokára 4:30 után a technológiai műsort ismételjük meg, aztán lesznek majd gyerek gondolatok is természetesen, és ahogy említettem, sok-sok zene a folytatásban. Egyébként lesznek még hírek, majd 18 órakor a napi krónikával várjuk Önöket.

Szabó Márk vagyok, üdvözlöm Önöket, technológiai híreink következnek. A Carnegie Mellon Egyetem és a Marylandi Egyetem kutatói szerint nem csak az embereknek kell aludniuk ahhoz, hogy rend legyen a fejükben. A nagynyelvi modellek számára is előnyös lehet az emberi alvási mintákat utánzó pihenőidő. A kutatók az idegtudományból merítettek ihletet. Alvás közben az agy hipokampusznak nevezett része a rövidtávú memória központja újra játssza a nap eseményeit. Mintha csak egy belső visszajátszás gombot nyomna meg. Közben az

és egy tömörebb, sűrített belső reprezentációt hoz létre. Majd felébred, immár egy tisztább, kompaktabb tudással jobban kezdi érteni azt, ami már benne van. Ami talán a legérdekesebb, mindez nem befolyásolja a felhasználói élményt, ugyanis szétválasztották egymástól az interakciókat és a belső rendrakást. Közel egy éven át titkolták, így csak 97. februárjában közölték a nyilvánossággal a skóciai Roslin intézet kutatói, hogy 96. júliusában az asszisztálásukkal megszületett a föld első szomatikus sejtből, vagyis kifejlett állat érett sejtéből klónozott emlőse. A báránya Dolly nevet kapta Dolly Parton énekesnő után. A szülésen az Ian Wilmot által vezetett csapat tagjai és egy állatorvos vett részt. Az állat egészségesnek tűnt, fél órával a születést követően talpra is állt. Ennek ellenére a következő évig titkolták a hírt, mert meg akartak bizonyosodni afelől különféle tesztelésekkel, hogy az állat valóban egészséges. Az óvatosság indokolt volt, mert Dolly juh születése összesen 277 kudarcba fulladt kísérlet előzte meg. Többször az embrió nem fejlődött rendesen. Fertőzések fordultak elő, vetélések, rendellenes magzatok. A vemhesség végül 96. február 8-án kezdődött. Dollynak három anyára volt szüksége, egyre, akitől a DNS származott, egy másikra, akiből a megtermékenyítetlen petesejtet levették a tudósok, végül a harmadikra, akibe bárányként beültették az embriót. A bejelentés hírére felbojdult a tudományos világ, és minden korábbinál intenzívebb vita indult meg a klónozás orvosetikai kérdéseiről is. Dolly végig a Roslin intézetben élt, 6 bárányt ellett, de 3 éves kora után elkezdte az idő előtti öregedés jeleit mutatni, majd 6 évesen tüdőbetegsége miatt elaltatták. Egy kerékpárral nagyot lehet esni. A gond az, hogy egy bicajon legfeljebb csak néhány kiegészítő felel az ember biztonságáért. Ezen a vonalon kezdtek el gondolkodni a Canyon kerékpárgyártó mérnökei. A Canyon Predict egy olyan intelligens rendszer architektúra, amelyet kimondottan országúti kerékpárokhoz terveztek, és azt is látja, amit a velesuhanó ember épp nem. A rendszer egy 360 fokos szenzorhálózatot használ az úton leselkedő veszélyek előrejelzésére, a közlekedésben résztvevők viselkedésének felmérésére, a csoportos kerékpározás dinamikájának követésére, valamint a kanyar tempóval kapcsolatos tanácsadásra. Sőt, még arra is képes, hogy előre jelezze a trükkös útviszonyokat, a kerékpár fedélzeti számítógépe a radar és kamera adatokat dolgozza fel, bevonva az AI-t is, hogy segítsen az élmény javításában, valamint a biztonság növelésében. Az adatokat helyben, nem távoli szervereken kezeli az eszköz. Emellett távolság és magassági adatok vagy a terepviszonyok is láthatóak lehetnek, vagy csoportban haladva az is, hogy hogyan teljesít másokhoz képest. A NORSZ Norvég Kutatóintézet és a Bolognai Egyetem kutatói virtuális hotel vendégeket programozva végeztek számítógépes szimulációt. Arra voltak kíváncsiak, hogy miképpen csökkenthető a fölöslegesen tányérra vett, majd szemétbe kerülő ételek mennyisége. A probléma közismert, és a kényszeredetten udvarias táblácskák sem változtatnak azon, amiről szintén létezik kutatás. A vendégek akár a dupláját is kiveszik annak, amit végül elfogyasztanak. A tudósok azt mutatták ki, hogy a pazarlást erősen fékezi, ha valaki környezettudatosan gondolkodik, fokozza viszont az étel halmozást, ha valaki rossz példát lát maga körül. A legfontosabb tényező a tányérok mérete. A kisebb tányérokat a számítógépes ágensek hajlamosabbak teljesen kiüríteni. Csekélyebb a hatása annak, hogy hány órát engedélyeznek a fogyasztásra. A mostani kutatás csak a kezdet, az angol Corizo rövidítéssel EU szintű program zajlik annak elérésére, hogy a szokások változtatásával, felelős viselkedéssel hogyan lehet a nullához közelíteni a kidobott ételek mennyiségét. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!

Milyen kár, hogy simán beleszoksz. Milyen kár, hogy mindent félredobsz.

0: az, aki takarítja a ti szobátokat?
1: Én takarítom a saját szobámat, amikor az öcsém kibújtja a legókat, bármint azokat az építőkockákat, akkor mindig nekem kell összepakolni, kell, hogy nincs akkor a hely benne, akkor mindent kidobnék a kukába, kell, hogy nincs akkor a kukánk, és akkor csak az élőasztalon meg pár játék lenne ott. Semmi más, semmi szelkény, amiben ruhák vannak, semmi játékos poszt, se radiátor, se ablak, mert hát azon dobom őket ki, és az kitörik, úgyhogy hát semmi nem lesz benne.
0: De akkor mindent kidobnál, Levente?
1: Hát igen, akkor lesz elég helyem játszani, csak az ágyat nem. Meg a sok-sok játékot.
0: Akkor úgy képzelem el, hogy neked inkább csak egy tornaterem kellene. Egy matraccsal?
1: Igen, az jó lenne.
0: Zöldszínű falakat festenél akkor?
1: Aha, bármit festenék a falra, a két lenyomatokat, befestem magamat, aztán azt is lenyomatom. Aztán akkor még nézzük, lefesteném mindennel, festettem a falat, rádobok egy festékes dobozt, aztán akkor az zöld lesz, és pacákat, meg befesteném a falat, aztán akkor ennyi.

3:45, cirka 2 órával ezelőtt mondtam, hogy ha gondolják, írják meg, hogy mivel is telik a délután önöknél odahaza, miközben hallgatják a Muravidéki Magyar Rádiót. Gabriella írt nekünk, leves tésztát készített, talán most már el is készült vele. Ez egy jó munka, itt szombat délután egyébként. Közben megnyugodtan lehet rádiózni, hiszen a fülünket semmi egyéb nem foglalja le. Remélem, hogy tudnak fülelni a folytatásban, és annál is inkább, mert nem sokára a hír összefoglalóval jelentkezünk majd. Elkészült már a napi krónika, alig 1/4 óra múlva jövünk majd a mai nap legfontosabb híreivel, úgyhogy ne menjenek sehova, hallgassák meg.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: A hírügynökségek fontosabb szombati jelentéseiből Donner Tíme a műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő szemlézik majd a most következő percekben. A műszaki szavában Torma Robert hangtechnikus tart önökkel. Munkatársaim nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Esti krónikánkban egyebek mellett az alábbi témákról hallhatnak majd részleteket.
2: Ma megkezdődött az SDS párt hagyományos nyári tábora.
1: Júniusban tovább emelkedett az Ausztriában dolgozó magyarok száma.
2: Új trükkel próbálnak autókat lopni Horvátországban, figyelmeztet a rendőrség.
1: Távoznia kell a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyészének.
2: Megint elszabadult a pokol a megszállt Cisjordániában.
1: Ezek lesznek tehát mai fő témáink, már is kezdünk, tartsanak velünk! A Bovec melletti Lepénában ma megkezdődött az SDS párt hagyományos nyári tábora. Az augusztus 9-éig tartó rendezvényt az önkormányzati bizottságok ülésével nyitották meg, majd Jens Jens a pártelnök és más vezetők politikai értékelő beszédei hangzottak el.
2: A kormányzó SDS pártelnöke azt mondta, változatos hónapokon vannak túl, de ilyen lesz a következő időszak is, mert hamarosan helyhatósági választások és népszavazások is lesznek Szlovéniában. Ennek jegyében szorgalmazta a tagság megerősítését, a kormányzat előtt álló főbb kihívások között pedig kiemelte a demográfiai területet. A jobboldali politikus szerint nem minden tervük fog egyik napról a másikra megvalósulni, de az SDS garancia a változásokra, szögezte le.
1: A Szlovénia-Oroszország Társaság szombat délelőtt megemlékezést tartott a Vörsicságon lévő orosz kápolnánál. A koszorúzással, egy perces néma csenddel és imával tarkított ünnepséget a hagymakupolás ortodox fatemplom építésének 110. és a szertartást szervező Szlovénia-Oroszország Társaság megalakulásának 30. évfordulóján tartották.
2: A kommemorációs megemlékezésen több mint 420 fő vett részt. A meghívottakat Sasa Iván Gerzsina, a szlovén-orosz baráti társaság elnöke köszöntötte, aki beszédében hangsúlyozta, az orosz kápolna nem csupán a múlt emlékműve, hanem az emberiség, az együttérzés és a békért való felelősség egyetemes szimbóluma. Az ünnepségen részt vett Milan Kucsán, a független Szlovénia első államfője, a társaság tiszteletbeli tagja, Enrika Zupán, Krajnszka Gora, Zorán Jankovic, Ljubljana polgármestere és Stanislav Lipovsek, nyugalmazott celjei püspök, valamint a szlovén gazdaság, a civil társadalom és a veterán szervezetek képviselői.
1: Júniusban tovább emelkedett az Ausztriában dolgozó magyarok száma, írta meg a Privátbankár szokásos havi elemzésében.
2: A cikk szerint az osztrák munkaügyi minisztérium foglalkoztatási hivatalának adatai alapján nagyjából 4500 fővel nőtt az Ausztriában hagyományos munkaszerződéssel dolgozó magyarok száma májushoz képest, ami következtében 133.440-en voltak az így foglalkoztatottak. Ez 3,49%-os emelkedés jelentett az egy hónappal korábban mért 128.935-höz képest. Ennek fényében az az idén még nem látott helyzet alakult ki júniusban, hogy kevesebb magyar dolgozott hagyományos munkaszerződéssel Ausztriában, mint az előző év azonos időszakában. A visszaesés 0,17%-os volt. Érdekesség, hogy 2025-ben májusról júniusra jelentősen nagyobb növekedés volt tapasztalható, mint egy 4,53%-os.
1: Új trükkel próbálnak autókat lopni Horvátországban. A tolvajok egyre gyakrabban alkalmaznak elektronikus jelzavaró készülékeket, írja az index.hr portál.
2: A távirányítós kulccsal zárja le autóját, lakóautóját vagy bármilyen más járművét, mindig győződjön meg róla, hogy az ajtók valóban bezáródtak. Feleslegesnek tűnhet, de ha valaki a közelében egy jelzavaró készüléket használ, könnyen lopás áldozatává válhat, figyelmeztet a rendőrség. A hatóság tájékoztatása szerint a jelzavaró készülék blokkolja a távirányító által kibocsátott jelet, emiatt a sofőr azt hiheti, hogy lezárta a járművet, valójában azonban az nyitva marad. Hozzátették, hogy az elektronikai eszközök fejlődésével a bűnelkövetők egyre kifinomultabb módszereket alkalmaznak a járművek, illetve a bennük hagyott értéktárgyak eltulajdonítása céljából.
1: Európa szerte hatalmas forgalmi dugók alakultak ki az autópályákon és az utakon, mert mindenütt tömegesen indultak el nyaralni az emberek. A Német Autóklub közlése szerint egész évben ez az a hétvége, amikor a legnagyobb dugókra kell számítani, mert több német tartományban is most kezdődött el az iskolai szünet.
2: A szlovéniai utak is rendkívül zsúfoltak ma. A Steyr autópályán, a nyugati ljubljanai autópályagyűrűn és a tengermelléki autópályán dugókra kell számítani. A legnagyobb tumultus a tengerparti és a Bled előtti utakon, valamint a gruskovéi határátkelőhely előtt Horvátország irányában alakult ki, de torlódásról számolt be az útinforma Karavánkák alagútja előtti Gorenszkói főúton is Ausztria felé. Horvátországban is tele vannak az utak, a turisták nagy száma és néhány baleset miatt szintén hatalmas dugók vannak. A horvátországi autópályákon a nagyobb fizetőkapuknál és a kompkikötőkben palackozott vizet és autóillatosítót osztogatnak. A spliti kompkikötőnél is torlódás alakult ki. A Jadrolinia konfállalat rekordforgalmi statisztikát jelentett. 16 ezer jármű és 80 ezer utas vette igénybe szolgáltatásaikat.
1: És most vissza a politikához. Kémkedés vágyával letartóztattak egy kínai származású kanadai nőt, aki egy belgiumi NATO létesítményben gyakornokoskodott, közölte a belga ügyészség szombaton.
2: A kémkedéssel megvádolt szeméről további részleteket, beleértve a nevét, egyelőre nem hozzák nyilvánosságra, áll a közleményben.
1: Felmentették tisztségéből Karim Khant, a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyészét, miután a bíróság felügyeleti testülete megállapította, hogy súlyos kötelességszegést követett el a szexuális visszaélésekkel kapcsolatos vádakkal összefüggésben.
2: A büntetőbíróság tagállamai pénteken szavaztak a brit ügyész felmentéséről. A The Guardian értesülése szerint a 125 tag közül 82 szavazott Khan eltávolítására. Khan következetesen tagadta a vele szemben megfogalmazott vádakat.
1: Megint elszabadult a pokol a megszállt Cisjordániában. Az erőszakos cselekményekben legkevesebb 4 palesztin és 2 izraeli vesztette életét. Ez volt a legsúlyosabb incidens a térségben hónapok óta, írja a BBC.
2: A brit adó szerint egymásnak ellentmondó beszámolók vannak arról, hogy mi történt a Tal nevű faluban Cisjordánia északi részén. Palesztinok azt állítják, hogy mintegy 30 zsidó telepes támadt az otthonaikra, ők védekeztek, a kiérkező izraeli katonák pedig tüzet nyitottak. Az izraeli hadsereg szerint bejelentést kaptak arról, hogy kirándulókat ér támadást, az egyik terrorista pedig ellopta egy biztonsági ember fegyverét és megölte, mielőtt a katonák megölték őt. A másik 3 megölt palesztin egyazon családhoz tartozott, életét vesztette egy másik izraeli katona is.
1: Záróhírünkben arról, hogy hőkupola formálódik Délnyugat-Európa fölött, és az enyhébb időt hozó hidegfront után rövidesen hazánkban is visszatérhet a hőség. A hét elején Algériában és Tunéziában 49 fokos hőmérsékletet is regisztráltak, az ibériai félszigetet fenyegető újabb hőhullám pedig akár 45-47 fokos hőmérsékletet is hozhat Délnyugat-Európába. Az európai rekord jelenleg 48,8 fok, amelyet 2021-ben mértek Szicíliában. Az ezt megelőző európai rekordot, 48 fokot Görögországban rögzítették még pedig 1977-ben.
2: Az újabb hőkupola július közepén jelenhet meg a kontinens jelentős része fölött, és akár 2 hétig is uralhatja az időjárást. Ausztriában már kiadták a figyelmeztetést, erről az Economics számolt be. A kellemetlen időjárási jelenség Spanyolország és Franciaország felett erősödhet fel, és onnan terjedhet át Közép-Európába, így Ausztriát és vélhetően Szlovéniát is eléri majd. Hogy hazánkban mennyire lesz pusztító a forróság, arra vonatkozóan a következő napokban érkezhetnek meg az előrejelzések. Az azonban már látható, hogy közel 1,5-2 hetes kánikulára kell számítani, amely során valószínűleg a 35 Celsius fokot is átlépheti a hőmérséklet.
3: Sport.
1: Jace Johnson, a CD Vita Olimpia férfi kosárlabda csapatának az új tagja. A 28 éves, 213 cm magas amerikai center, aki egy sikeres törökországi szezon után érkezik Ljubljanába, egy éves szerződést írt alá a fővárosi klubbal. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíj szombati időmérő edzését. A világbajnoki címvédő a 17. rajt elsőségét harcolta ki, méghozzá az utolsó utáni pillanatban elorozva a sikert honfitársa, az utolsó nekifutásra javítani képtelen Lewis Hamilton elől. A harmadik helyről Leclerc, a negyedikről Antonelli indulhat majd, a harmadik sorba Piastri és Verstappen kvalifikált. Az időmérő legvégén a pályán félreálló Russell csak a hetedik lett Hadjar Lindbland és Hülkenberg előtt. A 41. Formula 1-es magyar nagydíjat vasárnap 5 órakor rendezik. Őrizetbe vették a Horvát Olimpiai Bizottság olimpiai programjának igazgatóját és feleségét, a Horvát Síszövetséget érintő korrupciós ügyben jelentette a horvát sajtó. A Jutarnyi Liszt című napilap értesülése szerint Damir Segotát azzal gyanúsítják, hogy 60 000 euró kenőpénzt fogadott el Vedran Pabléktól, a horvát alpesi sí válogatott korábbi igazgatójától. Segota feleségét pénzmosással gyanúsítják. A rendőrség házkutatást tartott Segotánál, és a lap nem hivatalos információi szerint Sinisa Krajácsnál, a Horvát Olimpiai Bizottság főtitkáránál is. A horvát sporttörténet egyik legsúlyosabb korrupciós botránya a Horvát Síszövetséghez kapcsolódik, amelyben a gyanú szerint közel 30 millió eurónyi közpénzt sikkasztottak el.
2: Időjárás. Este és éjszaka jobbára derült lesz az ég, majd a reggeli óráktól nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12-17 fok között alakul. Vasárnap a keleti ország részben több-kevesebb napsütésre lehet számítani, ugyanakkor a nyugati és a középső vidékek felett borult lesz az ég, és elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 22-28 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn jobbára napos idő várható, egy-egy futó zápor a legfeljebb Notranskon kell, vagy lehet számítani. Kedden már a napsütésé lesz a főszerep, és fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön zökkenőmentes a járműforgalom. A közlekedési rendőrség ma Muraszombat körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét. Az élénk átmenő forgalomban 1 kilométeres jármű oszlop torlódott össze a Karavánkák alagútja előtt Ausztria irányában.
1: Kedves hallgatóink, ezekről az eseményekről számoltak be ma a hazai és a külföldi hírügynökségek. Mielőtt végleg elbúcsúznánk, megköszönöm egész napi figyelmüket, és további szép estét kívánok, kellemes hétvégét!

Király Viktor énekelt az imént, és talán augusztus 1-én meg tudják majd tartani a Balaton átúszást. Most már másodszorra kellett elhalasztani ezt a rendezvényt, ugye ezen a hétvégén is tervezték megtartani, de aztán az alacsony vízhőmérsékletek miatt mégsem tartották meg. Az esemény új tervezett időpontja augusztus 1-e szombat. Hogyha a halasztott időpont megfelel a jelentkezősnek, akkor nincs mit tenniük, hiszen a nevezésük az összes pót időpontra érvényes, viszont hogyha az új időpont, tehát augusztus 1-e nem megfelelő, nem tudnak részt venni az eseményen, akkor lehetőség van visszalépni. Ez esetben a befizetett nevezési díjat, valamint az esetlegesen megvásárol, de még át nem vett termékeket, és a jótékonysági termékek összegét teljes egészében visszafizetik arra a bankkártyára, amelyel a nevezéskor fizetett a nevező. A döntésre és visszalépésre július 28-án kedden délig lesz lehetőség. Az időpontváltozás miatt visszalépő nevezők létszámától függően a nevezés mindhárom távra újra megnyílik majd legkorábban július 30-án csütörtök délutántól a megrendezésről szóló pozitív döntést követően. Elérhető a létszámlimit eléréséig, de legkésőbb július 31-én péntek délutánig lehet majd, tehát ismét halasztani kellett, de várhatóan augusztus 1-én majd meg

tudják tartani, hogyha nem szól közben megint csak valami furcsaság, akár az időjárás, akár más formában. Ennyit a Balaton átúszásról, nem tudom, vettek-e már részt rajta, ilyenkor nem csak az úszás a lényeg egyébként, hiszen a parton is rengeteg program vár, kicsiket és nagyokat, úgyhogy csak úgy megnézni a programot is érdemes elmenni, és hát persze mindig hétvégén van, szombaton, úgyhogy lehet egy jót kirándulni, tegyék meg, ha gondolják, de még van egy hét rá, hogy tervezgessenek. Maradunk a folytatásban is, egész hiszen este 7 óráig jönnek a könnyű zenék, most 5 perc múlva lesz 7:30.

Még egy pici könnyű zene, aztán 7 óra lesz, úgyhogy véget ér a vezetett műsor rész, elérkeztünk ehhez a pillanathoz is. Persze az este még hosszú, úgyhogy nyugodtan rádiózhatnak továbbra is az MMR-rel, de választhatnak más elfoglaltságot is természetesen. Holnap reggel viszont ne feledjék, hogy a szokott időben a kollégák 17:30-tól várják majd önöket. 7 óra után lesz majd mese, aztán sok-sok könnyű zene, és akkor majd így érkezünk el a holnap reggel 17:30-hoz gyakorlatilag, hiszen más egyébbel nem tudunk szolgálni, de talán szombat este nincs is szükség túl sok prózára, inkább hallgassák a dalokat, meg pihenjenek minél többet most, amíg egy kicsit hűvösebb az időjárás, és az éjszakai órákban felfrissül a levegő. Holnap is együtt rádiózhatunk, hogyha gondolják. Torma Robert volt a hangtechnikus, nevében is búcsúzik a műsorvezető Donner Tímea, és a híreket Oleti Zsuzsanna szerkesztette. Szép estét, jó hétvégét továbbra is mindenkinek, minden jót holnapig.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

0: Magyar Rádióval.
1: Móricz Zsigmond, Koldus Verebek. Sivít a szél, zúg a zápor, eresz alatt verép tábor, egyre azon csiripelnek, ennivalót hol is lelnek. Csirip, csirip, csip, éhen veszünk itt. Zápor eső egyre szakad, éhes verép hoppon marad, tarisznyát vet a nyakába, veti fejét koldulásra. Csirip, csirip, csip, csak kap egy kicsit. Tyúk anyókám, kérem ásson, rossz szívvel ma jaj, ne lásson. Isten adta, szegény vagyok, adjon egy szem búza magot. Csirip, csirip, csip, éhen halok itt. Jól van, verép húgom, nagy inséget szánni tudom. Ha nem adnék, míg van nekem, megverne az Isten engem. Csirip, csirip, csip, jaj, be jól esik. Koldus verép hazabiceg, rakott tiszák vállán fityeg. Barátinak mutogatja, irigységük megpukkasztja. Csirip, csirip, csip, aki ügyes, csip. Jaj, te zsobrák, jaj, te gaz, hol vetted ezt, mondj igazt? Kolduljatok, kaptok még, tyúkanyónál van elég. Csirip, csirip, csip, hanem rólam, csitt. Ketten, hárman, szégyen szemre mennek egy-két búza szemre, tyúkanyó is fejet csóvál, csak kicsiny marokkal szór már. Csirip, csirip, csip, magamnak sincs mit. Van riadal verép tanyán, mind fut mankós szütyő után, most legyen a gazda már hús, seregestől jön a koldus. Csirip, csirip, csip, ha nem adnak csip. Mit akartok, zsivány horda? Könyörögni jöttünk volna. Dolgozzatok, nincs már eső. De szól a sok préda leső. Csirip, csirip, csip, fösvény, gazda, csit. A mankóból dorong válik. A koldus, mint rabló állít. De tyúkanyó vitézlegény, csibéimet, megvédem én. Csirip, csirip, csirip, cserép. Így kotródik el a veréb.
0: Itt a vége, most jövünk le. Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek.
2: Jó éjszakát.
3: Szép álmokat.
4: Szép álmokat.

lé, a kulcs és a napszemüveg. Ó, oh, baby, neked csak ennyi jár. Na, meg egy sörös üveg.

Moravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák.

0: Ilyen.
1: Az éjszakon rossz idők.
2: Ilyen.
3: Szemünk semmit nem lát, nekünk ott gyűlünk meg.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
2: A Újvidéki Magyar Rádióban.

túl nem csordul a peremén. Egyszer minden fontosabb lesz majd, mint te meg én. Jó lesz majd egy gombóc közepén.